veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell, kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Megtalálták, mi állhat a költségvetésből hiányzó 286 milliárd forint mögött. A Tisza kormány nem lesz partner a CATL újabb gyáregység építéséhez. 3 éve nem látott fordulat állt be a magyar demográfiai adatokban. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Az időjárásnak megfelelően közlekedjenek, és nyilvánvalóan nagyon sok a motorkerékpáros az utakon. Kiránduló övezetekben nagyon sokan tartanak, és oda vették hétvégén úti céljukat. Jelentős leterheltséggel kellett számolni az elmúlt napokban már, de a nyárias időjáráshoz továbbra is alkalmazkodjanak. És nyilvánvalóan a parkolásra, megállásra kapcsolatosan, akik a gépjárműveket leteszik, ott hagyják. Győződjenek meg, hogy a szabályoknak megfelelően tették-e, és nem-e okoz esetleg fennakadást, vagy hogy szabad-e parkolni. Nagyon sokan ilyenkor az árnyékos helyeket kedvelik, viszont az autóbuszvezetők végállomásoknál azt kérik a közlekedőktől, hogy ne álljak el az autóbuszok haladását, illetve a körforgalmaknál való visszakanyarodását az autóbusz végállomásoknál. Szabolcs-Szatmár Hajdú-Bihar vármegye területén is jelentős leterheltség az M3-as autópályán. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Egy titkos kormányhatározat és egy sikertelen kínai hiteltárgyalás állhat az idei költségvetésből hiányzó 286 milliárd forint mögött. Az állami számvevő szék friss tájékoztatása szerint az ÁSZ tavaly külön magyarázatot kért az akkori kormánytól a gyorsforgalmi úthálózat súlyos alultervezése és a Budapest-Belgrád vasútvonal hiányzó forrásai miatt. Mint kiderült, az autópálya pénzeket egy nem nyilvános határozat alapján írták alá, a vasútvonalnál hiányzó 7,7 milliárd forintot, pedig egy azóta is bizonytalan kínai hitelből próbálták meg előteremteni. A Tisza kormány nem lesz partner abban, hogy a kínai CATL akkumulátorgyártó vállalata meglévő debreceni üzeme mellett újabb gyáregységeket építsen, közölte Tárkányi Zsolt államtitkár. A politikus kiemelte, hogy a jövőben a hatóságok az eddigieknél szigorúbban ellenőrzik az akkumulátoripart, és milliárdos büntetési tétereket szabhatnak ki a szabályszegő cégekre. Az ipari létesítmények ellenőrzésében kulcs szerepet kap az új felügyeleti hatóság, amely a tervek szerint szeptemberben kezdi meg működését a környezet védelmében. 3 éve nem látott fordulat állt be a magyar demográfiai adatokban, miután 2026 áprilisában 5410 gyerek született, ami 1,3%-kal több az egy évvel korábbinál. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint legutóbb 2023 márciusában nőtt az újszülöttek száma. A mostani emelkedés ellenére azonban az idei áprilisi adat még mindig a valaha mért harmadik legalacsonyabb érték. A statisztikákból az is kiderül, hogy a halálozások száma kismértékben emelkedett, miközben a házasságkötéseké 14%-kal esett vissza. Oroszi Beatrix lesz az új országos tiszti főorvos, miután megkezdődött az átadás átvétele a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter közösségi oldalán jelentette be a változást, hozzátéve, hogy a független háttérintézményként működő országos gyógyszerészeti intézet vezetését Szepesdi Zsuzsanna veszi át. A tárcavezető tájékoztatása szerint az új struktúrában Vokó Zoltán felel majd államtitkárként a népegészségügyért. Szakmai és etikai párbeszédet kezdeményez a Tisza kormány a korábbi kabinet által bevezetett szívhangrendeletről, amely kötelezővé teszi a magzat szívhangjának bemutatását az abortuszra készülő kismamáknak. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a parlamentben úgy fogalmazott, a belügynél készült rendelettel a politika megerőszakolta a szakmát, és egy szakmaiatlan, szívtelen szabályozás született. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a terhesség megszakítások számát felvilágosítással, megelőzéssel és a krízis helyzetben lévők támogatásával kellene csökkenteni. Kiemelte továbbá, hogy a KSH statisztikái szerint az intézkedés nem befolyásolta érdemben az abortuszok számának alakulását. Az európai nyers tej túltermelése miatt kialakult külföldi dömpingárak súlyos válsággal veszélyeztetik a hazai tejágazatot. Hart Zoltán, a Tejterméktanács ügyvezető igazgatója elmondta, hogy a magyar boltok polcain a vaj és a joghurt 60-70%-a már importból származik, ami ellen a hazai termelők rendkívül nehezen tudnak védekezni. A szervezet szerint a megoldást az jelenteni, ha az alapvető tejtermékek esetében a hazai árut részesítenék előnybe, valamint ha a részben adófizetői pénzből fenntartott közétkeztetésbe és a megújulásra szoruló iskolatej programba is több magyar termék kerülne. Igazságosabbá és átláthatóbbá tenni az egyedi gyógyszerkérelmek elbírálását az egészségügyi miniszter, ezért a Batthyány Stratmann László alapítvány feladatait a közeljövőben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át. Hegedűs Zsolt bejelentése szerint az OEP megerősített szakmai apparátusa garancia lesz a gyorsabb döntésekre, a módosítás pedig 2026. szeptember elején lép életbe. A miniszter kiemelte, hogy az állami felelősségvállalást és a betegek méltányos hozzáférését erősítik, miután a korábbi rendszerben lelassult a döntéshozatal és a betegek hónapokat vártak az életmentő kezelések engedélyezésére. Személyesen Orbán Viktor döntött a szabályos módon közlekedő ukrán pénzszállító konvoj elleni rajtaütésről, és a volt miniszterelnök határozta meg az akció pontos időpontját is, közölte a Telex az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva. A beszámoló szerint a feljelentést a rajtaütés előtti napon az Alkotmányvédelmi Hivatal tette meg az információs hivatal által gyűjtött adatok alapján. A cikk megjelenését követően Magyar Péter kijelentette, hogy a volt kormányfő kézi vezérléssel irányította a bűnüldő és titkos szolgálati szervek munkáját, amiért vállalnia kell a felelősséget. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója reagálásában visszautasította a vádakat. Ismét 8 új taggal bővült a Halhatatlanok Társulata közönség szavazatai alapján. Az idei elismerésben Hegyi Barbara és Szulák Andrea a színésznők, Köles Ferenc és Máté Gábor színművészek, Pászti Júlia és Rozsos István operaénekesek, valamint Kovács Tibor és Nagy Iris táncművészek részesültek. A díjazott előadó művészek lábnyomát a hagyományoknak megfelelően szeptember 19-én délelőtt avatják fel a budapesti Operett Színház előtti Halhatatlanok sétányán. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, a nyár folyamán pedig további járművek is forgalomba állhatnak a legzsúfoltabb időszakokban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejegyzésében kiemelte, a MÁV vezetésétől a nyári forgalomra való hatékonyabb felkészülést, az utastájékoztatást és a pótlóbusz kapacitások bővítését kérte. A tárcavezető hozzátette, a hosszú távú megoldást a járműpark megújítása jelenti, amelyre az ismét elérhetővé vált uniós forrásokból mintegy 2 milliárd eurót biztosítanak, lehetővé téve legalább 35 új Intercity motorvonat beszerzését. Azonnali hatállyal felmentette tisztségéből a katasztrófa védelem és a büntetés végrehajtás országos vezetőjét Pósvai Gábor belügyminiszter. A tárca közleménye szerint távozik posztjáról Góra Zoltán, az országos katasztrófa védelmi főigazgatóság főigazgatója, valamint Tóth Tamás, a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának vezetője. Az országos katasztrófa védelmi főigazgatóság élére Varga Ferencet nevezték ki, míg a büntetés végrehajtás vezetésével Smell Jánost bízták meg. Az új vezetők mindketten a fegyveres szervezeteken belülről magas beosztásból lépnek előre a parancsnoki székekbe. Viberen vagy SMS-ben figyelmezteti a felhasználókat a közelgő jégesőre és heves zivatarokra a jégeső.hu új ingyenes riasztási szolgáltatása. A magyar fejlesztésű rendszer irányítószám alapján küld előrejelzést, így akár 30-60 perccel a vihar érkezése előtt lehetőséget ad az autók és egyéb vagyontárgyak biztonságba helyezésére. A reklámmentes szolgáltatásban egyszerre akár 3 különböző irányítószámot is meg lehet adni, a meteorológiai hátteret pedig a világ egyik vezető időjárás előrejelző vállalata biztosítja. Új interaktív térképpel bővítette a szőlő aranyszínű sárgaság betegség elleni eszköztárát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A fejlesztés célja, hogy a szőlős gazdák naprakész információkat kapjanak a fertőzési kockázatokról, és időben nyomon követhessék a jelenleg már 18 vármegyét és 21 borvidéket érintő növénybetegség terjedését. A Nébik térkép portáján elérhető felületen a felhasználók az idővonal csúszkájával dinamikusan láthatják a fertőzött területeket, a pufferzónákat, valamint az ortofotók segítségével pontos képet kaphatnak saját ültetvényeik kockázati környezetéről is. Nem lát el tényleges közfeladatot és létrehozása pusztán politikai célt szolgált a Tisza párt szerint, amely törvényjavaslatot nyújtott be a Szuverenitásvédelmi Hivatal végleges felszámolására. Melétei Barna Márton képviselő előterjesztése alapján a szervezet általános jogutódja az igazságügyi minisztérium lenne, a törvény hatályba lépésével pedig minden folyamatban lévő eljárás és a vezetők megbízatása is megszűnne. A párt szerint a hivatal megszüntetése a jogállam helyreállításának fontos lépése. A szervezet elnöke Lánci Tamás ugyanakkor a tervek kapcsán külföldi titkosszolgálati beavatkozást emleget. 400 millió forintot vesz vissza a parlament működéséből az országgyűlés a Tisza kormány új költségcsökkentési törvényjavaslata alapján. A képviselői tiszteletdíjak 10-35% között csökkennek, emellett jelentősen szűkülnek az irodabérletre, a lakhatásra és az alkalmazottakra fordítható keretek is. Kármán András pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a ciklus szinten 50 milliárd forintos megtakarítást eredményező intézkedéssel a politikai vezetésnek kell példát mutatni a takarékosságban, amelyet végül a parlament minden frakciója támogatott. A magas árak miatt már az Otthonstart program sem tudja élénkíteni a lakáspiaci forgalmat, a Dunahaus legfrissebb elemzése szerint. Májusban közel 8900 adásvétel történt, ami éves szinten 13,3%-os visszaesést jelent. Az előző 5 hónap 47000-es tranzakció száma pedig csaknem 13%-kal maradt el a tavalyitól. Bár az ingatlan piac a magas árszint miatt elérte a megfizethetőség határát, a lakás célú jelzálog hitelek volumen tovább bővült, és májusban megközelítette a 253 milliárd forintot. Minden 1000 és 2000 lakosú kis települést el kell látni központi szennyvízgyűjtő rendszerrel, és kötelező lesz a biológiai másodlagos tisztítás 2035-ig egy új uniós irányelv miatt. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a parlamentben elmondta, hogy a kis települések szennyvíz kezelése rendkívül komplex feladat, amelyet az előző kormány nem kezelt kellő súllyal. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a terület megfelelő fejlesztése érdekében a közös munka már megkezdődött több minisztérium bevonásával. Az idei nyár is az átlagosnál melegebb lesz Horvátországban, a Horvát Meteorológiai Szolgálat legfrissebb szezonális előrejelzése szerint. A szakemberek számításai alapján mindhárom nyári hónapban nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy a hőmérséklet meghaladja az 1991 és 2020 közötti sok éves átlagot, a legkritikusabb időszaknak pedig a július ígérkezik. Bár rövid ideig tartó hűvösebb periódusok és hideg betörések is kialakulhatnak, a hőhullámok elő fordulásának valószínűsége kifejezetten magas a főszezonban. Két helyen is medvét láttak az Aggteleki Nemzeti Parkban, ezért az igazgatóság fontos figyelmeztetést adott ki a kirándulóknak. Május 31-én Szögliget és Bódvaszilas között egy túrázó, míg június 1-én Égerszög külterületén a természetvédelmi őrszolgálat tagja észlelt egy barna medvét az éjszakai órákban. A szakemberek szerint nem zárható ki, hogy ugyanarról az állatról van szó, amelyről május 9-én már vadkamerás felvétel is készült. A Nemzeti Park munkatársainak jelenleg nincs további információjuk a medve mozgásáról. A kormány tervei szerint 2027-től széles körben visszaállítják a kisadózó vállalkozások tételes adóját, azaz a katát. Kármán András pénzügyminiszter a parlamentben elmondta, hogy az adó nem egyszerű, kiszámítható, és nem jelent aránytalan adminisztrációs terhet, de a jövőben különbséget fognak tenni a rendszer által megcélozottak és a lehetőséggel visszaélők között. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a kata rendszerét egyszerűbbé és igazságosabbá teszik, a jövőbeni adóváltozásokat pedig valódi érdemi szakmai konzultációval készítik elő. Új korszak kezdődött a magyar-német kapcsolatokban Friedrich Merz német kancellár és Magyar Péter miniszterelnök berlini tárgyalásai után, ahol a német kormányfő megerősítette, hogy Magyarország számíthat Berlin segítségére a gazdasági fejlődésben. Magyar Péter kiemelte, hogy hazánk szuverén államként, konstruktív partnerként tért vissza az európai asztalhoz, ugyanakkor megerősítette, hogy Magyarország továbbra sem küld katonát és fegyvert Ukrajnába. A miniszterelnök hozzátette, hogy jól haladnak a technikai egyeztetések a kárpátaljai magyarság jogairól, és ha a tárgyalások sikeresen lezárulnak, a jövő hét elején kész találkozni Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel is. Megkezdődött a minisztériumok átszervezése és belső átvilágítása a Tisza kormány közleménye szerint, amelynek célja az elmúlt évek működési anomáliáinak feltárása és egy közjót szolgáló közigazgatás felépítése. A külügyminisztériumban a belső átvilágítás nyomán 45 olyan kormánytisztviselő munkaviszonyának közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezték, akik közvetlenül részt vettek a korábbi politikai vezetésben. Velkei György László parlamenti államtitkár kiemelte, hogy nem tisztogatásról van szó, hanem korrekt eljárásról, a tárca célja pedig egy hiteles és megbízható új magyar diplomácia felépítése.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Jönnek a sporthírek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Újpesten folytatódott a futszál NB1 döntője, 1-1-re állt a párharc a Lilák és az A-Studio futszál Nyíregyháza között, és mindkét csapat tudta, hogy a harmadik összecsapás sorsdöntő lehet. Sok helyzetet alakított ki a stúdió az első félidőben, de Sussák révén gólt mégis a hazaiak szereztek. A Nyíregyháza viszont még a szünet előtt egyenlített Maneka volt eredményes. A brazil légiós a második játék részben is bizonyította, hogy nem véletlenül lett gólkirály, hatalmas gólt lőtt a léc alá, így már a stúdió állt jobban. Remekül védekezett a csapat, de Thiago egy átlövéssel egyenlített 5 perccel a meccs vége előtt. 66 másodperc volt már csak hátra, amikor Sussák betalált, 3-2-re módosítva az állást. Levitte a kapusát a stúdió, egy labdaszerzés után pedig Czerman saját tér feléről lőtt az üres kapuba, beállítva a 4-2-es végeredményt. A párharc negyedik mérkőzését hétfőn este 20 órától a Continental Arénában rendezik, a sorozat 3 nyert meccsig tart. A Magyar Labdarúgó Szövetség közzétette a sportszerűségi tabellát az első két osztályban. A csapatok pontja a mérkőzés ellenőrök jelentésén alapul, és fontos tényező a sárga és piros lapok száma, az ellenfél, valamint a játékvezetői csapat iránt tanúsított tisztelet, a csapatvezetők, továbbá a nézők magatartása. Nos, az élvonalban az MTK Budapest bizonyult a legsportszerűbb klubnak, a Kisvárda a harmadik, a Nyíregyháza a nyolcadik, a Debrecen a kilencedik lett, az utolsó helyen a Zalaegerszeg végzett. Bronzérmes lett az arany kategóriás versenyen Kozák Luca, a DSI Debrecen sokszoros magyar bajnok gátfutója, ezúttal Turkuban állhatott fel a dobogó harmadik fokára a 100 méteres gátfutásban. A döntőben a négyes pályáról startoló debreceni klasszis nem kapta el igazán jól a rajtot, de a folytatásban fokozatosan gyorsított, és végül a harmadik helyen ért célba 12.83-as eredménnyel. A DSI Debrecen másik atlétája, a magyar bajnoki címvédő rúdugró Kleckner Hanga 4 méter 40 cm-es eredménnyel a 7. helyen végzett. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Kezdetben főként délen, majd egyre inkább keleten és északkeleten. A légmozgás általában mérsékelt marad, délután pedig 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
6: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

0: Sziasztok! Én Tarany Tomi vagyok, Sunshine FM.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Csak jó zene.

0: vasúttól kölcsönzött kocsi. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Jelentős bérkülönbségek alakultak ki a magyar közszférában, a GKI gazdaságkutató legfrissebb elemzése szerint. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján végzett kutatás rámutat, hogy a fizetések növekedése az elmúlt években eseti célzott intézkedésekből származott, ami drasztikus kereseti szakadékot és bérfeszültséget eredményezett az egyes szakmák között, miközben a szociális munkások átlagkeresete 543 ezer forint körül alakul, az állami vezetők jövedelme meghaladja a 2,2 millió forintot, a tanárok bére az egyetemi diplomás átlagkereset 64%-át éri el, a nyomozók reálkeresete viszont 27%-kal csökkent 5 év alatt. Teljes körű felülvizsgálatot rendelt el a közgyűjteményekből nem közgyűjtemények számára kölcsönzött műtárgyak helyzetéről és állapotáról a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár. Sári Zsolt bejelentése szerint a közeljövőben egy nyílt, mindenki számára hozzáférhető adatbázist is létrehoznak, hogy láthatóvá váljon, milyen kulturális javak vannak különböző terekbe kihelyezve. Az intézkedés előzménye, hogy Tar Zoltán miniszter megakadályozta az aranygyapjas rendhez kapcsolódó Nemzeti Múzeumi Műtárgy Együttes kiszervezését a Habsburg Ottó Alapítványhoz. Az államtitkár pedig hangsúlyozta, hogy a kihelyezéseknek átláthatóan szakmai alapon kell működniük. A Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni irodájának bejelentési rendszere is fejlesztésen esett át. Az adóhatóság közleménye szerint június 5-től az eddig használt általános nyomtatványkitöltő keretrendszer helyett a modernebb és könnyebben kezelhető online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül fogadják a jelzéseket. A bankok, pénzváltók és egyéb szolgáltatók kötelesek haladéktalanul jelenteni minden pénzmosásra vagy bűncselekményből származó vagyonra utaló körülményt. A fejlesztést a növekvő ügyszám is indokolja, hiszen a NAV-hoz beérkezett bejelentések száma a 2024-es 20 ezerről tavaly már több mint 25 ezerre emelkedett. Már megérkezett Magyarországra az első, az osztrák vasúttól kölcsönzött első osztályú légkondicionált Intercity kocsi, a nyár folyamán pedig további járművek is forgalomba állhatnak a legzsúfoltabb időszakokban. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejegyzésében kiemelte, a MÁV vezetésétől a nyári forgalomra való hatékonyabb felkészülést, az utastájékoztatást és a pótlóbusz kapacitások bővítését kérte. A tárcavezető hozzátette, a hosszú távú megoldást a járműpark megújítása jelenti, amelyre az ismét elérhetővé vált uniós forrásokból mintegy 2 milliárd eurót biztosítanak, lehetővé téve legalább 35 új Intercity motorvonat beszerzését.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Kezdetben főként délen, majd egyre inkább keleten és északkeleten. A légmozgás általában mérsékelt marad, délután pedig 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Figyelj, akkor mondom neked a jó alvás titkát. Van egy ilyen 10-3-2-1-0 szabály. Ezzel nem tudom, hogy tisztában
2: van. Nem, mi az?
1: Az, hogy a 10-es szám az azt jelenti ebben a kombinációban, hogy 10 órával lefekvés előtt koffeinmentes időszak. Tehát akkor számolj vissza.
2: Ezt tartom, rendben.
1: Mondjuk neked 24 órás koffeinmentes.
2: Nem, például pont van benne koffein, de nem akartam, mert nem tudtam, csak ittam egy ilyen izotóniás italt, ami kellett, mert az elektrolitok már kezdenek kiürülni a melegben. És aztán utána, amikor megittam a pezsgőtablátát, akkor olvastam el, hogy ja, hogy ez koffein tartalmú. Szóval ma nem fogsz szóhoz jutni, igen?
1: De nem. Ezt észrevettem. Oké, a hármas szám ebben a kombinációban 3 órával lefekvés előtt vége az étkezésnek és az alkoholnak.
2: Igen.
1: Határeset.
2: Képzeld el, hogy
1: a szurkoló hazaér a nagy ünneplésből, csattak részegen, és ül még az étkező asztalban, nem mer elaludni. Szóval, hogy mennyi van? 2,5 órát itt kell ülnöm, mielőtt elalszom.
2: Igen.
1: Oké. Okay, és akkor a 2-es szám, 2 órával lefekvés előtt fejezzük be a munkát, próbáljuk elengedni a stresszt.
2: Az
1: hát
2: igen,
1: de már életünk rész, úgyhogy nehéz elengedni.
2: Igen, akkor pittyeg a telefonod,
1: megint megnézed,
2: 64
1: meg kíváncsi üzenet, vagy, mert hozzászoktál.
2: Persze, hát jó. Meg biztos fontos.
1: Oké, 1 órával lefekvés előtt digitális detox, tehát már telefonhoz nem nyúlsz, miközben szerintem legtöbbünk...
2: Ez összefügg
1: még,
2: a 2 órával nálunk.
1: Igen, még szerintem legtöbbünk előtte való percben is, még másodpercben is megnézi, vagy valamit nézeget
2: rajta. Hát tévére alszok el? A digitális.
1: Hát ha valami, hát nem tudom, hogy az számít.
2: Mindig ezen megy náluk a vita, ez. Hogy képes vagyok 10 percig keresgetni, hogy mi lesz az, amin elalszok, és mindig mondja a párom, ő már befordul és már alszik, és akkor mondja, hogy
1: jó lesz az a Rambó, csak vedd a hangot.
2: Minek keresed, amikor úgyis elalszol 3 percet, mondom, mert nincs kalambó, és még a most már gyilkosságot se látom. Tehát pedig azzal kezdődik. De keresek valami olyat, amit már sokszor láttam, és akkor tudod, így garantáltan hamar. De általában azon alszol el, ami nagyon érdekel. Tehát mondjuk elkezdődik akár egy Forma 1, vagy akár egy foci meccs, ott garantáltan 5-10 perc, és már beszúnyúkálok rajta. Hát most már nincsenek ilyen hangok se szinte. Már nincs paliklaszi, hogy üvölcsön annak felkiabáljon. De igen, ezeken a monoton hangokon ezeken viszonylag hamar beállsz.
1: Neked akkor tudod, mi kellene a kalambóból? És ez egy nagyon jó TikTok trend is lehetne. Na most megint adjuk itt a jó ötleteket, hogy úgy összevágni a kalambókat, hogy... a gyilkosság és a végeredmény. Tehát a kettő közötti rész azt teljesen elhagynánk, és akkor az egészet összefoglalni egy fél percbe.
2: Hát végül is mindig tudom, hogy ki a gyilkos, mert azzal indul. Hogy kalambó ezt hogy deríti ki? Hát a számomra ilyen 40 éve rejtély, mert gyerekkoromban is néztem, de már hogy sem
1: a végig. Engem csak az érdekel mindig, hogy az a ballonkapát, az ki van most van néha.
2: Igen.
1: Na van még egyébként.
2: És mi az utolsó szabály?
1: A nulla pedig az ébresztő elhalasztásának tilalma.
2: Ja, hogy ne kapcsoljam ki az ébresztőt, hanem hétvégén is pittyegjem?
1: Lehet. Uh-huh. Azért, hogy a rendszeresség megvegyen. Na.
2: Nem, azt azért nem. Nem, mint hogyha nem. Most is felkeltem 5 óra 53-kor, mert 6-kor szoktam egyébként kelni, még mielőtt a pittyegő pittyeget volna.
1: De az a legjobb, hogyha magadtól ébredsz.
2: Jobb egyébként, mert most már jó, ahogy kell fel a vagy. Nap, és nem húzom le teljesen a redőnyt, hogy jöjjön be egy kis fény, és akkor így tényleg olyan természetesebbnek.
1: Na, akkor te megaludtad a 7 órát, meg én 2 óra mínuszban vagyok, úgyhogy a műsoridő hátralevő részében csak zene lesz.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Megérkeztek a Sunshine FM sporthírei, de melyek ezek, Laci?
3: Fantasztikus hangulatú meccsek voltak tegnap a futsal bajnokságban. A döntő is, meg a bronz meccs is óriási csatát hozott, és hát mondjuk speciál a Nyíregyháza-Újpest meccs nem óriási csatát, hanem inkább fantasztikus hangulatot és fantasztikus nyíregyházi győzelmet, mert hogy magabiztosan nyert a Nyíregyháza 7-2-re.
2: Az már azért nem kevés. Most akkor hogy állnak?
3: Egy-egy a párharc állása. És fantasztikus volt a hangulat a Continental Arénában, gyakorlatilag még az eredményjelző mögött is álltak emberek, tehát egy több mint 2000 néző. Rég volt ilyen, és hát ugye a spari szurkolók megjelentek a találkozón, és hát velük kiegészülve tényleg ilyen hátborzongató volt, ahogy a pályára léptek már a csapatok, és úgy tűnik, hogy ez egyrészt plusz motivációt adott a stúdiójátékosoknak, másrészt egy picit bénította az újpestieket, hogyha az első félidő után csak a 100%-os helyzeteinek a felét kihasználja a Nyíregyháza, akkor 6-1, de akkor még csak 3-1 volt, a második félidőben aztán beindult a henger, és magabiztosan nyerte a Nyíregyháza. Ez azt jelenti, hogy csütörtökön utaznak megint a csapatok majd Budapestre, jön az újabb összecsapás, és aztán egy hét múlva hétfőn újra a Nyíregyházán találkoznak a felek. A nyíregyházi klubvezetés úgy döntött, hogy akik tegnap érvényes belépőjeggyel rendelkeztek a találkozóra, és ilyen fantasztikus hangulatot varázsoltak, azok ezzel a jeggyel bejöhetnek majd, vagy bemehetnek majd ismét a mérkőzésre ingyenesen, illetve hát aznak a jegynek a felmutatásával. Úgyhogy ez egy nagyon szép gesztus.
2: Hát akkor legközelebb, mikor Nyíregyházán játszanak, akkor konkrétan itt a plafonról is csüngni fognak az emberek.
3: Főleg, hogy
2: gondolom, ez a cél.
3: Ott már bajnokavatás lesz. Vagy lehet.
2: Hát lehet, hogyha Pesten győznek.
3: Így van, de hogyha nem győznek, akkor meg az Újpest lehet bajnok. Szóval, de hogyha a Nyíregyháza megnyerni azt a meccset, akkor bajnok lehetne, soha még nem volt döntőben sem a csapat. Most viszont ott van, és szeretne élni ezzel az eséllyel. A mérkőzés után rengeteg gyerek ment oda ki autogramot kérni, elekéket gyűjteni. Én úgy csodálkozva néztem, hogy van még hátra néhány mérkőzés, de hogy Maneka például, meg Hadnagy István úgy osztogatta a cipőit, hogy miben fognak játszani csütörtök. És akkor így mondta Lovas Norbert, aki egyébként debreceni, és ott él, és ő már volt bajnok a Berettyóújfaluval játékosként, de edzőként volt, ez volt az első mérkőzés, amit a döntőben megnyert, mondta, hogy hát azért vannak még cipőik, ezek inkább azok, amiket már nem használnak. Mondtam, hogy hát érdekes volt, mert Maneka, aki mesterhármas lőtt a tegnapi meccsen, levette a lábáról, és már adta ki a cipőjét, tehát így reméljük, hogy azért marad még cipője.
2: Azért, mert futszában a mesterhármas az nem olyan nagy kunszt.
3: Hát azért Maneka személyében háromszor próbálkozott sarkozással, mire összejött a gól, tehát csak nem adta fel, elsőre még nem talált be, másodikra nagyot ment, tettek, és csak erőltette tovább addig, amíg csak sikerült sarokkal.
2: Szerintem otthon, vagy a nézőtéren ott volt a család, és biztos volt ilyen bingó szelvényük. Azt mondja, legyen egy sarkazós, egy ollózós.
3: Igen. Na, ha már ezt említetted, Krajniák Zsolt meg nem tud csak ollózós gólt lőni, úgy tűnik. Annak idején ő Nyíregyházán játszott, és lőtt egy fantasztikus gólt, ha jól emlékszem, a Nyírbátor ellen az a szezon gólja volt. Egy ollózós mozdulata. Tegnap ők a bronz meccsen léptek pályára a Veszprém ellen, ugye a Deac Veszprém mérkőzés, és hát ott is a drámai csata volt, jött a ráadás, a hosszabbítás, és akkor egy előreívelt labdánál Krajniák Zsolt megint felugrott, és háttalálva kapnak ollózott egy gólt. Én nem tudom, edzésem majd egyszer, ha találkozok Zsoltival megint, akkor majd megkérdezem, hogy csak ez gyakorolja az egész szezon során, hogy kell háttalálva, ollózva a kapuba juttatni a labdát, vagy egyébként normál edzést is tartanak neki, mert hát ezt parádésan tudja.
2: Nem, szerintem az van, hogy hát figyeljetek, mindig úgy jön ide a labda, hogy nem tudok más ki kezdeni vele bármit is, akármit is, levenni nem tudom, elfejelni nem tudom.
3: Igen.
2: Valahogy így jön ki a
3: lépés. És mindig jól jön ki neki, és 4-3-ra nyert a Deac, úgyhogy a párharc állása ott is 1-1. Úgyhogy az még megint nyitott, mindenki azt mondta, hogy jó, oké, már a Deac azzal kipipálta, hogy ott van a bronz meccsen, és ez már egy óriási siker, tényleg így van. Már most mondtuk azt, hogy haba tortán az, hogy a felsőházban játszanak. Már cseresznye a habon az, hogy most bronz meccset játszanak. Hát ha meg is nyerik a bronz meccset, mi lesz? Tehát már mit lehet a cseresznyére tenni még?
2: Legyet!
3: de nem tudom elképzelni, de tényleg itt a keleti régió nagyon erős futszálban, és öröm volt nézni mind a két mérkőzést, úgyhogy gratulálunk a csapatoknak. Gratulálunk Kozák Lucának is, 12.66 az új országos csúcs 100 méter gátfutásban. Megdöntötte Luca, 2022-es volt ez a csúcs, azt hiszem 12.69 volt eddig. Már többször ott volt a közelében, hogy megdönti az országos rekordot, de nem jött össze, most viszont összejött, úgyhogy szívből gratulálunk. neki, és megérdemelt, jó teljesítmény nyújtott. Meg is nyerte a futamát egyébként, ez egy nemzetközi verseny volt, de azt mondta, hogy sokkal jobban örül az időeredménynek, mint a futam győzelemnek, meg a verseny győzelemnek. Azért ez biztató.
2: Amúgy nem rossz eredmény, a 12.66. Gimiben futottam ugyanennyit, igaz, gát nélkül és 60 méteren.
3: Igen, majdnem ugyanaz. Igazából le lehet majd mérni, hogy 12.65 alá is be tudsz menni, csak akkor lejjebb kell vinni a távolságot.
2: Ilyen egyszerű.
3: Most is képes vagy bármikor 12.60-ra is, mondjuk 30 méteren.
2: Igen, mert régen ugye az ember 100 méteren ennyit és ennyit futott, most már 100 méteren csak 60-at ír.
3: Igen. Fociban zajlik az élet, jönnek-mennek az edzők. Ornyák Zsolt távozik a Puskás Akadémiától 7 év után, úgyhogy vele már ott nem találkozhatunk, viszont Borbé Balázsra találkozhatunk, csak már nem az Etú kispadján, hanem a Ferencváros kispadján, hiszen a bajnoki cím győztese, a bajnok Győri Etónak a vezetőedzőjét szerződtette a Ferencváros, miután Robi Kín lemondott a posztjáról, úgyhogy jönnek-mennek most már az edzők és a játékos ügyben is egyre több bejelentés várható a következő hetekben. Mint ahogy az MLS be is jelentette, hogy a hazai játékosok ügyében lesz változás a következő szezonban. Történt ugyanis, hogy a Ferencváros gyorsan igazolt úgy egy játékost Gomez személyében, aki egyébként argentin, de megkapta a magyar állampolgárságot pár hét után, és így már magyar szabályosnak minősült. Gyorsan változtattak ezen, egyébként a győrieket is érinti mindez. Csak az számít mostantól magyar játékosnak, aki a magyar válogatottban is bevethető. Az azt jelenti...
2: Ha annak, azoknak a szabályoknak megfelelnek.
3: Azoknak a szabályoknak, amik a FIFA előírásainak megfelelnek, az azt jelenti, hogy legalább 5 éve életvitelszerűen már abban az országban kell élnie. Nyilván ezzel Gomezt már ki is húztat például, illetve rendelkezik, mondjuk, vagy rendelkezik magyar felmenőkkel, mert akkor ugye lehet hamarabb honosítani egy játékost, Billy Orbán és a többi, és a többi, akik nem itt élnek, de magyar felmenővel rendelkeznek, és magyar válogatott tagja is. Ez egy teljesen, azt gondolom, hogy reális döntés, és hasznos döntés, úgyhogy ezen is változtatott a szövetség. És hát gyorsan kikerestem neked, mert tudom, hogy régen te is rendszeresen fogadtál mérkőzésekre, de amióta nem nyertél a Manchester Unitednek köszönhetően, azóta ezt így feladtad. Voltak olyanok, akik a Bajnokok Ligája döntőjére viszont fogadtak, és hát kihozta most a legnagyobb fogadási portál ezeket az eredményeket. Képzeld el, hogy 80%-a a magyar lakosságnak a Paris Saint-Germain győzelmére fogadott. Tehát ez azt jelenti, hogy ők nyertek, hogyha jól számolom.
2: Így van.
3: A legnagyobb nyeremény az 2.076.000 forint volt, de ez azért volt a legnagyobb, mert 6.000 forinttal fogadta meg még tavaly szeptemberben, amikor indult a BL sorozat, hogy a Paris Saint-Germain lesz a bajnok, illetve hogy a Bajnokok Ligája győztese. Úgyhogy így 6.000 forintból ez az úriember, ez 2.076.000 forintot kaszált. Volt
2: egy... Hogy izgulhatott, mikor egyre közelebb érkezett.
3: Igen, ez már megint ott van. Már megint ott van.
2: Még megint győzött. Egyre, és akkor jön a döntő, majd ugye az Arsenal vezetés szerez.
3: Igen. Na ez is egy érdekes volt, hogy voltak, akik megfogadták azt, hogy az Arsenal szerez majd vezetést, de a rendes játékidő az 1-1 lesz, és ilyen is nagyon sok volt, úgyhogy sokan nyertek a hétvégén ilyen szempontból, tehát fogadási oldalon is, meg hát nyertek gondolom a Paris Saint-Germain szurkolók is, és hogyha te nyertél mondjuk egy nagyobb összeget, de a kedvenc csapatod az Arsenal, viszont te mégis pénzhez jutottál, szerintem akkor már Arsenal szurkolóként sem vagy olyan szomorú. Úgyhogy elég jó összegeket lehetett kaszálni. Volt, aki szintén 2 milliós nyereményt hozott, ő októberben fogadta meg a Paris Saint-Germain győzelmét egy 10.000 forintos tétel, úgyhogy azért az nem volt egy rossz üzlet.
2: Közben pedig már az elmúlt napokban is nézegetem, hogy meg lehet-e fogadni azt, hogy a döntőben, majd a VB döntő Mexikó és Portugália játszik, mert nekem ez egy ilyen belögződésem, hogy én ezt meg akarom fogadni, de egyelőre még nem találtam meg, hogy mennyi occot adnának.
3: Ha rá. Mexikót rakod meg, akkor biztos, hogy nagyobb összeget nyerhetsz. Tehát az Mexikó nincs az esélyesek között a világbajnokságban.
2: Én úgy gondolom, hogy Portugália győz, és Mexikóval fog döntőzni.
3: Simán lehet egyébként, és a mexikóiaknak nagyon nagy előnyük lesz a hazai környezet, a hazai klíma, és a többi, és egyébként meg nem rossz azért a mexikói válogatott, úgyhogy akár meg is játszhatod. tudod, mi lesz majd, beszélgetünk erről majd júliusban, és mondtam, hogy fogadjuk meg, ugye megmondtam, hónapok óta ezt mondom, és mégse fogadtuk meg, úgyhogy szerintem ne gondolkodj.
2: Nem, a mai napon ezt nekem valahogy le kell ütnöm, tehát, hogy kérek kölcsön 3000 forintot, mert ugye sajáttal nem szeretném, saját pénzt nem tennék rá.
3: Így van, így van.
2: Laci, köszi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Budapestre látogathat a közeljövőben Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök. A Tisza párt megtartja a 13. és a 14. havi nyugdíjat is. Győrt is elérte az óbudai korrupciós botrány. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Budapestre látogathat a közeljövőben Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök, miután a két ország között tárgyalások kezdődtek a diplomáciai találkozóról. Sándor Fegyér budapesti ukrán nagykövet megerősítette a látogatás előkészítését, konkrét időpontot azonban egyelőre nem közölt. A diplomáciai csúcs találkozó híre azután érkezett, hogy Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, a magyar kormány teljes körű megállapodásra jutott Ukrajnával a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvi, oktatási és kulturális jogainak bővítéséről. A Tisza párt megtartja a 13. és 14. havi nyugdíjat is, a rendszert ugyanis jelenlegi formájában igazságtalannak tartják. Köböl Anita, a párt képviselője közölte, hogy az eltörlés helyett célzott segítséget nyújtanának a rászorulóknak, így a legalacsonyabb nyugdíjak emelését és a nyugdíjas szépkártya bevezetését tervezik. Győrt is elérte az óbudai korrupciós botrány, miután kiderült, hogy a városüzemeltetési feladatokat ellátó Győrszol ZRT szerződött az ügyben érintett céghálózattal. Pintér Bence győri polgármester közölte, hogy az önkormányzati cégeknél zajló átvilágítások során gyanús szerződésekre bukkantak egy zöld terület kezelési közbeszerzésnél, amelyet egy 531 millió forintos megbízással az a hálózat nyert meg, amely a hatóságok látókörébe került. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben már 6 politikus, köztük jelenlegi és korábbi polgármesterek letartóztatását is elrendelték. Hazarendelte a párizsi nagykövetet Orbán Anita külügyminiszter, a döntést Szondi Vanda kormány szóvivő újságírói kérdésre megerősítette és úgy fogalmazott, ez egy normális diplomáciai folyamat, amelynek során áttekintik, kivel és milyen feltételek mentén tudnak a jövőben hatékonyan együtt dolgozni. Idén augusztus 31-éig kell lehívni és elszámolni a 10 milliárd eurós uniós helyreállítási alapot, amelynek feltétele a jövő héten parlament elé kerülő korrupció ellenes törvénycsomag elfogadása. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter ismertette, hogy mintegy 6000 milliárd forintos teljes uniós forrásból 1,8 milliárd eurót hív és vasúti járműpark fejlesztésre, többek között új intercity kocsik beszerzésére fordítanak. A miniszter kiemelte, hogy a tárgyalásokon kizárólag szakmai kérdésekről és korrupció ellenes intézkedésekről volt szó. Átmeneti fakitermelési moratóriumot vezetnek be a legértékesebb védett állami erdőkben, valamint a Natura 2000-es területeken szeptember 30-áig. Köböl Anita kormány szóvivő elmondta, a leállás az erdők állapotát érdemben nem befolyásoló fakitermelésekre vonatkozik. Az intézkedés ugyanakkor nem okoz majd gondot a lakossági tűzifa ellátásban. A kormány emellett szeptember 1-i határidővel felülvizsgálja a hulladék gazdálkodási rendszert, valamint június 30-áig szigorítja az akkumulátoripar szabályozását is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Kezdetben főként délen, majd egyre inkább keleten és északkeleten. A légmozgás általában mérsékelt marad, délután pedig 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: De szeretnék férfi lenni.
2: Mert miért?
1: Hát 5-kor kell.
2: Én is, mert én akkor csajozhatok.
1: Jó, hogy azt szeretnél.
2: Tehát én is férfi lenni.
1: Szóval, hogy 5-kor kellsz. Én 4-kor.
2: Igen?
1: Ahhoz, hogy úgy nézek ki így, ahogy most.
2: Tényleg?
1: És ezt áll Istennek már hát, nem látja.
2: De jól nézel ki. Tehát, hogy és 4-kor kellsz?
1: 4-kor kellek azért, hogy így nézek ki.
2: De figyelj, de nem mondták neked, hogy ez egy rádió. De és ma lehet, hogy felvétel se csinálunk.
1: Norbitól ezt rendszeresen megkapom, hogyha kiöltözök. Te figyelj már, amúgy nem tudod, hogy nem a tévében dolgozol. És mondtam, hogy de attól még
2: persze, a legyél magad, így van, ne Norbiról vegyél példát. Legyél egy kicsit igényesebb.
1: Gondoltam, kölcsön kérem a mellényét, de mindegy.
2: Szerinted, és ez a kérdésünk ma, a férfiak vagy a nők dolgoznak többet? Hogy 2006 óta dolgozom, szerintem a férfiak dolgoznak többet, írja Melinda.
3: Hát egy csomó fizikai munkán, de gondolj bele, aki ott áll mondjuk egy overallban aszfaltozás mellett.
2: De én nem várom el a nőktől, Laci, nem várom el a nőktől, hogy ők többet dolgozzanak.
3: Nem is
2: vagy kell. Ugyanannyit, azt sem várom el. Tehát hogy én azt várom el a nőktől, hogy dolgozhatnak kevesebbet, hiszen a munkabírásuk is lehet, hogy kevesebbet, meg ők legyenek mindig frissek, üdék, szólj hozzám arra nyugodtan, mert már csípőretet kézzel.
3: Köcsögállás, tudod? Ezt így hívják az erdélyek így hívják, hogy köcsögállás, amikor az asszony kint áll a ház előtt, és a kocsmából várja haza az urát, csípőretet kézzel, és akkor messziről olyan formája van, mint egy köcsögnek.
1: Tehát, igen, mert most eddig megfigyelő állásban voltam, most már átvettem a köcsögállást.
2: Igen. De jó, de figyelj már ide, de miért állsz így, amikor én azt mondom, hogy nem kell a nőknek annyit dolgozni. Hát ennek csak örülni.
3: Nem arra tette a csípőre, hanem amikor mondtad, hogy legyenek frissek, üdék.
1: Igen, ne dolgozzunk annyit, akkor én is.
2: És nem az, hogy frissek, üdék, ott félbe vágtam a mondatot, mert már csípőre tette a kezem, és nem mertem folytatni, csak azért, hogy nekünk az hiányzik, hogy amikor hazaérünk, vagy ha nem is érünk haza, legyen kivel megosztani a problémánkat. Ja, már így mondod, ez szarul jött ki, bocsánat. Ez rosszul jött ki. Ez két dolog. Tehát ha hazaérünk, túl ebben már nem fogok jól kijönni, otthon se. Tehát, hogyha hazaérünk.
3: De se érsz már haza.
2: Mire kanyarodunk rá, Mara? Segíts nekem.
1: Elvettem a köcsögállást.
2: Már megint?
3: Nem, lesetette, a zene alatt is így állt. Én nem merek, sem merek szólalni azóta.
2: De most igen. Mi bajod van? Ja igen, ott tartottunk,
1: hogy... Folytatjuk a témát, amit elkezdtünk.
2: Jó, nagyon belekapaszkodtál. Nem akarunk témát váltani?
3: Te már nem mész haza egyébként.
2: De már a nejem rám írt, hogy ne gyere haza.
1: Igen.
3: Nézzünk valami könnyedebb témát, nem?
2: Jó, hogy ezt kitaláltam este.
1: Igen, ezt te találtad ki, úgyhogy igazából te voltál az, aki beleszaladt.
2: Na jó, én beleszaladtam, igen.
1: Igen, de ezt nem folytatom.
2: Nyitott szája.
3: Kapja azt az ösztöndíjat.
2: A családügyi miniszteri pozíciót már leosztották ebben a gyorsan átalakuló rendszerben.
3: Vannak még ötletek.
2: De még egy, talán egy államtitkár helyettesi helyre betusz csúszni.
3: Az jobb is, egy helyettes államtitkár.
2: Egy helyettes államtitkár, betusz csúszni, és ott ezekkel, amúgy is az államtitkárnak kellnek az ilyen ötleteket, szakmai ötleteket hozni, úgyhogy szerintem most már itt bütyökdíj után most már...
3: Igen, sportértfelelős helyettes államtitkár?
2: Az nagyon jó lenne.
3: Nem, tudod, mi szeretnék? Akkor már inkább olyan, hogy...
2: Én támogatom.
3: Oké, hogy el kell mennem ilyen rendezvényekre maximum megnyitni, ott állna olyan egy kis fogadás is.
2: Az már az államtitkári, illetve a miniszteri szint az ollókezű Eduard, hogy vágod
3: a... helyettes államtitkárának a helyettese. Nem? Nem lehet?
2: Hát az már csicska.
3: Nem tudom már, hogy van, hogy az utolsó néhány év az még mindig ilyen duplán számít, hogy lehet ezt kérni.
2: Tényleg?
3: Igen, volt régen
2: akkor
3: ilyen.
2: Meghúzom.
3: Hogy
2: Ildikó, fizetésemelés
3: magamnak.
2: Az annyira engem nem motivál, hogy mondjuk ingyen utazok a mávon majd. Vagy
3: figyelj már, ott én kint láttam egy...
2: Nehogy felrögöd.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Igen, a szemed már nem lesz sokkal rosszabb.
2: Na, az mondjuk tényleg igaz. Tehát nekem olyan brutálisan elkezdett romlani például a szemem egy ilyen másfél év alatt, hogy az valami hihetetlen.
1: Oké, de te rövidlátó voltál?
2: Pluszos.
1: Hivatalosan? Nem, akkor te távol. Te közelre nem láttál. Jóval.
2: Így van, olvasni nem tudtam.
1: Az a rosszabbik eset, mert az enyém az idővel amúgy javul, meg
2: igen,
1: megáll.
2: De ugye kontaktlencsét hordok, tehát így ezzel nem volt gondom, de Sipos Maria megtanított egy trükkre, hogy azt mondta, hogy ha olvasod, tegyél még fel egy olvasó szemüveget a kontaktlencsére. És úgy látni fogsz. És akkor így megoldódott ez a probléma. Most az összes optikus így ezt csinálja, így a fejéhez csap, hogy édes Istenem, ezek a bolondok kinyírják a saját szemüket, de hogy működik, úgy látom a monitor.
1: Hát ott van például a selfie bot. A fiatal azért használja, hogy lefotózza önmagát, az idős azért használja, hogy megnyúljon a karja, és jobban lássa, mert ugye közelre már nem lát.
2: Hát az egyik volt operatőr kolléga, aki nyugdíj előtt állt, ő mondta, hogy a kávé automatánál csináljak már neki egy kávét, és mondtam, hogy de hát ott van a gomb megnyomott kész, és mondta, hogy de hát nem látom a kis mini ikonokat, hát hogy most melyik a rövid, meg melyik a hosszabb. Majd utána egyszer nem együtt mentünk meccsre, és akkor a következő alkalommal így küldte nekem boldogan, hogy lefotózta a telefonnal, ránagyított, és most már tudja, hogy melyik gomb. Ilyen operatőrrel dolgoztam.
1: Igen. Esetleg néhány felvételt mutass már meg, amit ebben az időszakban készített.
2: De képzeld el, hogy az volt a jó, hogy a kamerája olyan volt, hogy dioptriá, de lehetett állítani a keresőnek a képén, és ezért fel tudta nagyítani magának, és úgy tökéletesen látott.
1: Igen.
2: Most már legközelebb állítsd be a kamerát, ha kávét akarsz
1: főzni. Rájöttünk, hogy ki volt az a fantom, akit itt jártunk, hogy láttunk sétálgatni. Folyton kamerával járkált mindenhova. Azért, hogy lássa kettővel ráadásul.
2: Nem, de egyébként ezt hozzáteszem, majd nézd meg a boltokban, nagyon sokszor találkozol olyanokkal, akik lefotózzák telefonnal a használati utatót, összetételt, minden. Hát olyan, olyan mágszemnyi. Tehát ahhoz még a csúcsidőszakban, kontaktlencsével és még olvasó szemüveggel se tudom elolvasni, hogy hol készült meg mi az összetétel.
1: Hát de érted, az, hogy a Máté Szalkai Túró Rudinén olvassam el bangladesi nyelven is, csak az ő kiférjen minden.
2: Igen. Na. Hát de ne haragudj, az tényleg olvashatatlan némely. Tehát így csak néztem, hogy hát ez most vicc.
1: Na, és hát még így a végére egy, az izületeit pontosabb meteorológusok 40 felett, mint az időjárás előrejelzés. Azt gondolom, hogy talán ebben egyetértünk.
2: Mindjárt jön Váci Zoli, csatlakozik, és hozzák a három válfájós, amikor összeáll.
1: Dr. Váci csatlakozik?
2: Igen, körülbelül ez, és majd megbeszéljük, hogy kinek mi használt, és mi nem.
1: Egyébként az én válfájásom elmúlt, és ez engem elkezdett aggasztani.
2: Az enyém meg elmúlóban van. De már az Olikáé is, tehát az a szép benne, hogy, mert hogy vagy indítottunk egyes sorozatot, ez tart január óta.
1: Az a helyzet egyébként, hogy már nagyon sok feliratkozón volt, és most már ugye el fogom őket veszíteni, de hogy akkor ez legalább már egy ilyen ismerős dolog volt. Most akkor kezdődik majd valami teljesen
2: igen,
1: új.
2: Igen, átmegy a térbe, meg a csípőbe. Az lesz a következő.
1: Kérem, visszavállat.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: választás egyszerű. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
0: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
0: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
1: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Az időjárásnak megfelelően közlekedjenek, és nyilvánvalóan nagyon sok a motorkerékpáros, kerékpárosak utakon. Kiránduló övezetekben nagyon sokan tartanak, és oda vették hétvégén úti céljukat. Jelentős leterheltséggel kellett számolni az elmúlt napokban már, de a nyárias időjáráshoz továbbra is alkalmazkodjanak. És nyilvánvalóan a parkolással, megállással kapcsolatosan, akik a gépjárműveket leteszik, ott hagyják, győződjenek meg, hogy a szabályoknak megfelelően tették-e, és nem-e okoz esetleg fennakadást, vagy hogy szabad-e parkolni. Nagyon sokan ilyenkor az árnyékos helyeket kedvelik, viszont az autóbuszvezetők végállomásoknál azt kérik a közlekedőktől, hogy ne álljak el az autóbuszok haladását, illetve a körforgalmaknál való visszakanyarodását az autóbusz végállomásoknál. Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar vármegye területén is jelentős leterheltség az M3-as autópályán. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert vezetnek be. Teljes körűen átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal projektjét. Időközi polgármester választást tartanak Hajdúböszörményben. Korábban megnyitották a forgalom előtt a Szabó-Lőrinc és a Csigakert utcai csomópontot. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A kormány szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert vezet be, amelynek értelmében a valótlan adatokat közlő közszereplők akár 2 évig terjedő szabadságvesztéssel is sújthatók. A kormányinfón elhangzott, hogy az integritás hatóság teljes hozzáférést kap az állami adatbázisokhoz, a nyilatkozatok ellenőrzésére, és a hiányos bevallások miatt tisztségfosztás eljárás is indulhat. A hatóság jogköre a közbeszerzések ellenőrzésével és a bírósági vádkorrekciós eljárás jogával is bővül. A lakosok leginkább a nagy ellátórendszerek átalakítását, a demokratikus intézmények megerősítését, valamint a NER bűneinek feltárását és az elszámoltatást várják a Tisza kormánytól az IDEA intézet májusi felmérése szerint. A megkérdezettek az elszámoltatási folyamaton belül elsősorban az Orbán család vagyonosodásának kivizsgálását tartják a legsürgetőbb feladatnak. A kutatási adatok mellett a politikai támogatottság is változott, a Tisza párt népszerűsége történelmi csúcsra 57%-ra emelkedett. Teljes körűen átvizsgálják a Budapest-Belgrád vasútvonal projektjét, és minden dokumentumot nyilvánossá tesznek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a kormányinfón elmondta, hogy tisztázni kell, miért dollárban fizettek a magyar kivitelezők által végzett munkáért, ami a beruházás folyamatos drágulását okozta. A tárcavezető ismertette a felszabadított uniós források felhasználását is, amelyből 10 milliárd euró érkezik a helyreállítási alapból, 4,2 milliárd euró kohéziós pénzt pedig vasútfejlesztésre és asszályellenes intézkedésekre fordítanak. A kormány emellett szigorúbb vagyonnyilatkozati rendszert vezet be, kötelezi a magántőke alapokat a végső tulajdonosok bemutatására, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok vagyonát pedig visszaveszik állami tulajdonba. A szerződés szerinti határidőnél korábban nyitották meg a forgalom előtt a Szabó-Lőrinc és a Csigakert utcai csomópontot. A keresztirányú forgalom visszanyitása ellenére a területen még számítani kell kisebb javítási munkákra és korlátozásokra. Ezzel párhuzamosan lezárták a Decathlon mögötti átkötő utat a gépjárművek elől, így ott a jövőben már csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni. A szakemberek arra kérik a sofőröket, hogy a csomópontban nem megszokásból, hanem a kihelyezett jelzőtáblák és a fényjelző készülékek jelzései alapján fokozott óvatossággal vezessenek. Időközi polgármester választást tartanak Hajdúböszörményben augusztus 30-án, miután a település korábbi vezetője Görögné Bocskai Éva lemondott posztjáról. A Tisza párt színeiben mandátumot szerzett politikus a 2026-os országgyűlési választásokon egyéni parlamenti képviselői helyhez jutott, így a két tisztség közötti összeférhetetlenség miatt távozott a város éléről. Az időközi voksolásig a település vezetői feladatokat Balog Csaba alpolgármester látja el ügyvivőként.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében a napos felhős időszakok váltják egymást szombaton, és a délutáni órákban elszórtan kialakulhatnak futó záporok, esetleg zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a csapadék érkezésekor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Tehát, hogy mi értjük egyébként, hogy a logika az az az egészben, hogy a környezetvédelme szempontjából igen, hogy ne háromszor gyakrabban kelljen az embereknek olajat cserélni, pedig ugye általában azt mondták mindig is, hogy az az egészséges 10-15 ezer. Igen. Mondjuk vannak autók, aminél már 8, mert én is például 8-9 ezeren
2: kint. Hát attól függ, hogy hol használod. Ha városban használod, mindig azt szokták mondani, akkor felezd meg a csereperiódust, mert sokkal jobban elhasználod. Beindítod, mész vele egy kicsit, 5 kilométer, be sem melegszik szegény, leállítod. Úgyhogy én megértem az embereket, hogy bíznak. Nálam is például az én autó, mert ugye a másik, amiről beszéltem, az a páromnak az autója, amiről én, nekem ami van, az egy több mint 20 éves autó, szegény, tényleg mindent megkap, amit kell. Ha hallok egy nyikorgást, akkor megyek és cserélem, vagy cseréltetem, vagy csinálom. Kiszolgál. Amikor beülök egy újabb konstrukcióba, akkor persze tetszik, hogy jó ez a funkció, jó az a funkció, jó minden. Nekem a belsők azok, az már inkább olyan vegyes érzelmek vannak bennem, hogy egy régebbi autónak a belseje szerintem egy kicsit igényesebben volt megcsinálva.
1: Amikor még adtak rá, az anyagokra is.
2: Mint ez a 100% fröccsöntött műanyag.
1: Igen, itt már csak 20 millió fölött találsz olyan autót, amiben tényleg azt mondod, hogy na, itt odafigyeltek a belsejére, mert egyébként ugye egy óriási tömeggyártás zajlik, kispórolt, minél könnyebb, kikönnyített anyagok, olcsó anyagok.
2: Amitől én falra mászok, amikor a reklámokban azt sugallják, hogy ez csak 10 millió forint, és most csak 11 millióért. Hát könyörgöm, egy átlagembernek azért 10 millió forint szerintem sok pénz egy autóért. Tehát, hogy de nem csak, mert most azt látom, már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, részben emiatt is esett vissza a magánvásárlóknak a vásárlása, mert nagyon sokan, Magyarországon néztem, talán 75-80% az új autóeladásoknak céges volt például a tavalyi évben. Nem véletlenül a cégek kifizetik, de a magánszemélyek azért 6-szor meggondolják, hogy most 10-15 millió forintokat kifizessenek egy új autóért. Annak meg megvan az előnye, mert nyilván akkor garanciával jár, ha oda viszed a szervizbe, ott tényleg akkor rendben van, akkor tudod, hogy 5 évig nincs ilyen problémád, vagy ha bármilyen problémád van, akkor elméletileg javítják.
1: Igen, nagyon jó szervizbe hordani egyébként, meg a szervizkönyvet is töltögetni, meg kitöltetni, ez a szuper egyébként, csak ilyenkor jön az, hogy akkor a szervizben 200 ezer lesz az olajcsere, egy hagyományos szerelőnél, aki nem sufni tuningos, hanem csak egy szerviz, ott meg lehet, hogy harmad ennyi lesz az olajcsere.
2: De sokan nem tudják, nem kötelező egy olajcsere miatt például márka szervizbe vinni. Ott van, ahol igen, hogyha kitolod a garanciális időt, tehát azt mondja, hogy ha hozzám hoztad végig, akkor plusz 2 év garanciát még kapsz, vagy stb., akkor rendben van. De egyébként ez az uniós előírás, ez már rég megváltozott, tehát pont emiatt, hogy viheted, csak sokan ezt ugye nem tudják így. Nyilván nem a sufni tuninghoz, meg nem hozzám hozod olajcserére, hogy azt mondod, hogy lecserélem, én meg bepecsételek valamit. Tehát azért az garanciát nem jelent.
1: Milyen pecséted van még a kis dobos meg?
2: Bármilyen. Amilyen szeretnél, tudod, mint a divatmárkák, nem ilyen pólósz, ez milyen címkét, várjunk rá.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a sporthírek. Egyre nagyobb ez a cetli, ami annak idején egy icipici kis post-it cetli volt.
3: Hát csak ezt találtam.
2: Ja, ez csak,
3: a véletlen műve, mert lenyúltam már az összes ilyen kis post-it cetlit, és majd nem mond meg Kondor Rolinak, de neki azért hiányzik az asztaláról olyan sok.
2: Mert... Múltkor kérdezte, hogy nem láttad a szerződéseket, a tavalyi év összes szerződését.
3: Volt már olyan, hogy ilyen kis papírfeszni volt, aztán rájött a másik oldalon, még volt rá gépelve néhány dolog, de azt hittem, azt már nem használják. Hát van mit felírnom, igen, mert hogy Debrecenben zajlik az élet, mégpedig az edzőváltások terén. Gert Remmel lett a Loki új vezetőedző, Észtországból érkezik, illetve egész pontosan Lengyelországból érkezik, de ész származású, mert a lengyel ligában volt legutóbb, és nem egyedül érkezik, hanem asszisztens edző is jön vele, úgyhogy megvan az új vezetőedzője a Debrecennek, mint ahogy megvan a Deacnak is. Kondás Elemér lesz. Azt gondolom, a debrecenieknek nem kell bemutatni Kondás Elemért, hiszen azért játszott a Loki csapatában, később volt a vezetőedzője, sikeres vezetőedzője. Most az NB3-ban volt máshol edző, és most a Deachoz visszatért. Pont pár hete találkoztam vele személyesen, és akkor mondtam neki, hogy ó, Elemér, régen találkoztunk, és ennyit mondott, hogy nagyon jó kedélyű volt, és ennyit mondott, hogy hát most se ide akartam jönni, csak elaludtam a vonaton. Éppen egy foci meccs kezdett előtt, és hát az első félidőben egyébként hát akkor vereséget szenvedett a csapatával, és már az első félidőben látszott, hogy nem fognak nyerni Nyíregyházán, és érdekes volt, mert ő onnantól kezdve azzal volt elfoglalva, hogy most szabályos volt az egyik bedobás, vagy nem, és mondta, hogy hát mi úgy tanultuk, hogyha belépsz a pályára, nem szabályos, mire az asszisztens most azt mondta, hogy ha a sarka hozzáér a vonalhoz, akkor most már az is szabályos.
2: Mert hogy nem nyújtott karral, igen,
3: tehát hogy, de aranyos volt, hogy ő már akkor érezte, hogy hát ebből a meccsből már sok nem lesz, de valami azért legyen, legalább egy új szabályt akkor elmélyítünk, úgyhogy ő lesz a Deacnak a vezetőedzője. A Deac éppen, hogy lemaradt egyébként az NB2-es osztályozóról, az utolsó mérkőzést bár megnyerte, de miután a Cigán nagyobb különbséggel győzött, így aztán a debreceniek lemaradtak, és hát ott volt edzőváltás több is. Urbin Péter kezdte, aztán Spitzmüller István volt a megbízott edző itt az utolsó néhány mérkőzése, most pedig Kondás Elemér veszi át a Deacnak az irányítását. Egy érdekes program vasárnapra, tulajdonképpen egy tabu és ritkán beszélünk erről, főleg a hölgyeket érinti, bár állítólag van férfi klimax is, bizonyos kor után már a férfiak ezt tagadják, és hát mi biztosak vagyunk abban, hogy nincs, csak amikor feszültek vagyunk, az valamiért másképp, más miatt van. Tehát a légköri viszonyok miatt, meg hogyha elkezdünk egy kicsit mi is változni, nyilván terebélyesedni, akkor az is annak köszönhető. De a hölgyeknél ez azért még mindig egy ilyen tabu téma, pedig igazából ez a természetnek a rendje. És hát ennek apropóján most Szilágyi Andrea, aki egyébként ezt így felvállalt, és egy ilyen coachként is dolgozik, egy futófesztivál, vagy futóversenyt rendez tulajdonképpen a hétvégén Nyíregyházán, a Sóstói erdőben, ez vasárnap 10 órakor kezdődik, de már 9:30-kor érdemes gyülekezni, és csak regisztrálni kell, vannak ajándékok is, de nem versenyről van szó, itt inkább egy ilyen figyelemfelhívásról, beszélgetésről. Ha valaki nem akar futni 5 kilométert, mert ez a táv, akkor 2,5 kilométert lehet sétálni is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nem egy rossz dolog, pontosan azért, hogyha valakiben ilyen kérdések merülnek fel, akkor akár erre is választ kaphat. Mint ahogy arra is választ kaptunk, hogy mennyibe kerül egy-egy csapatnak majd a világbajnoki szereplés, vagy legalábbis a szállás költségek. Tehát gyorsan itt összegyűjtötték nekünk, nem sok van most már egy hét múlva gyakorlatilag rajt a világbajnokságot.
2: De mekkora nyomást helyeznek ezzel a csapatokra és a játékosokra, hogy srácok, ez nagyon drága hotel, úgyhogy muszáj nyernek.
3: És mindent megkaptok. Igen,
2: mert különben ugye nektek kell összedobni.
3: Pontosan. Tehát amikor azt hallod, hogy a Four Seasons Hotelnek a nem tudom milyen lakosztályát, és utána az egész hotelt kibéreli, például, ha jól emlékszem, a francia válogatott. A német válogatott egy 100 éves kastélyban száll majd meg, ők szeretik, úgy tűnik, az ilyen régiesebb dolgokat, meg tényleg ilyen királyi rezidencia, tehát minden adott ahhoz, hogy felkészüljenek.
2: De ilyenkor elmennek azért még edzeni? Meccsek között?
3: Hát persze, tehát ők azért ott edzenek, csak próbálják kizárni a külvilágot, hogy minél nyugodtabb körülmények között jobban készülhessenek, és minden luxus adott gyakorlatilag nekik. Olyannyira, hogy az angol válogatott például még az ágynemüket, meg a matracokat, amiket alszol, egy külön repülőgéppel elszállított a szállodába otthonról. Tehát, hogy mindenki a saját matracán alszik, a saját ágyneműjében.
2: Én meg papírszívószállal szenvedek, meg gyűjtöm a kupakot, meg visszaviszem a flakont.
3: Igen, hogy ne szennyezd a környezetet. Uh-huh. Itt meg van külön repülőgép arra, hogy elvigye a párnahúzatot meg a paplanhúzatot Angliából föl azért, hogy, hogy aztán abba aludhasson majd a angol válogatott, mert hogy azt mondják, hogy, hogy elolvastak mindenféle, volt teszterő, elmegy, aki teszteli a szállodát, végignézi, és keménynek találta egy kicsit a matracot. Mondjuk van...
2: Mindenkinek ugyanakkor a háta van?
3: Nem tudom, de van, valaki meg kimondottan a kemény matracot szereti.
2: Szerintem az pihentetőbb a kemény, vagy a félkemény.
3: Igen,
2: vagy
3: nem is de úgy voltak vele, hogy tudjátok mi a tuti, ha mindenki azon alszik, ami, ami otthon van. Na most az a pek, hogyha otthon már úgyis ilyen selejtezés előtt állt a matrac, és az, ó, anyukám, már fáj mindenem, mert cseréljük le ezt a matracot, na nem baj, majd a szállodába kapok egy jó keményet, majd megérkezik, és hát...
2: Mindegy a saját
3: gyászod. Azt mondja, hogy kifeküdt matracomat.
2: Igen, annyi, hogy nyilván elhozod otthonról, de hát azon alszik az asszony is melletted, nem?
3: Igen.
2: Tehát, hogy hát, vagy a feléd hozott?
3: Lehet az asszony is benne van. Tehát, hogy egyébként ez is egy, egy kérdés. Nagyon sok esetben volt az, hogy, hogy tiltott volt például a szexualitás, tiltott volt a feleségek, barátnők, hogy ott legyenek, mert megzavarja a felkészülést, kivéve ugye ami emlegetett dánok az Európa-bajnokságot, mikor megnyerték, és söröztek minden este, meg bulisztak, meg mentek az asszonyok, meg együtt voltak, és meg lehetett nyerni így is. Úgyhogy, de hát ugyanez igaz volt annak idén az angol feleségekre is, ami meg ilyen hírhet volt, már most meg nem mondom, melyik VB volt, amikor az angol feleségek például Beckhamnek a felesége, ő is elmentek bulizgatni esténként, és akkor tulajdonképpen egy idő után a sajtó már nem is a játékosokat meg a focit követte, hanem a feleségeket. Ki kinek a felesége, hol bulizott, mit csináltak, berúgtak-e, nem rúgtak, mikor értek haza, stb. Hát nyilván ez meg elvonta a focisták figyelmét megint, hogy már megint kinyitom az újságot, ott az asszony.
2: Ja, hogy nélkülük mentek
3: el. Persze, hogy ők ott voltak.
2: Mert hát mondjuk az nem az
3: elmentek igazi. A helyszínre, kísérték a férjeket, aha, de nyilván nem mehettek be az erődítményben, nem aludhattak ott, hát valahogy elütötték az időt, és így aztán elmentek bevásárolni, és jöttek ki a bevásárló központokban mindenki, nem tudom, 6 szatyorral, mert még kellett még 2 csizma, meg még 3 ruha, meg utána este bulizni, és akkor így nyilván a sajtó, egy idő után a brit sajtó elkezdte őket inkább követni, mert sokkal izgalmasabb volt, mint a maga a foci teljesítmény. Úgyhogy ez is egy érdekes, most például megint az angolokat majd külön biztonsági szolgálat védi, tehát tényleg, mint egy erődoda, seki sebe senki nem mehet majd. Nagyon készülnek ők is, és szeretnének jól szerepelni nyilván a
2: hát amúgy ezt tényleg lassan a csúcsra járatják, hogy már, mert tényleg ott járunk nem sokára, hogy a következő VB-re az lesz, hogy jó, akkor most egy hónappal a VB kezdet előtt mély álomba kerültnek a játékosok, meg
3: transzba
2: esnek, meg hibernálás, meg mindenféle hipnózis.
3: Igen. Hát gondolj bele, ilyenkor hogy izgulhatnak a szövetségi kapitányok, amikor még a múlt héten még a BL döntőről beszéltünk, ott is van jó néhány válogatott játékos, és akkor azt látod, hogy a lábához kap, megsérül, mondjuk akár egy Dembeléről beszélünk. Hát a francia kapitányok, ha meglátta, hogy Dembelé már alig bír állni, meg le kell cserélni, és mondjuk, édes Isten, van egyik alapemberem, csak meg ne sérüljön.
2: Tehát ha lesz szimulálja, adjad a szteroidot neki, adjad, nyomjad a lábába.
3: Azonnal cseréled, jász, de hogy sérült vagy, ilyen is volt.
2: Hát igen.
3: Tehát annak
2: igen. Attól függ, hogy mi a prioritás.
3: Igen, igen. Hát nekem még mindig a kedvenc történetem a Torgelle Sándoré volt ugye Németországban, aki annak idején jött volna haza Magyarországra, de nem akarta elengedni az akkori német csapata, majd intézkedett meg minden, de akkor se engedték el, valami fontos edzőmeccs volt, aztán 3 perc múlva már telefonált, hogy már úton van, és akkor mondta a szövetségvezető, hogy sikerült elintézni, hogy megkezdődött a meccs, de gyorsan kiállítottak. Tehát ő elintézte, hogy a második percben már zuhanyozhasson.
2: Igen, és a mez alatt már a kabát volt.
3: Már eleve úgy lépett pályára, utcai cipőben. Igen, egyébként megnézték, 1,3 millió dollár között ennyibe kerül egyébként ez a szállás egy átlagos csapatnak most a világbajnokságon. Nyilván mondjuk itt a átlagos a németről vagy az angolról beszélünk.
2: Hát de mennyi időre?
3: Azért, hát ez most a következő hetekre. Azért ez így komoly összeg, úgyhogy ezeket a szövetségnek ki kell fizetnie. Nyilván kifizetik, csak hogy a legjobb körülmények legyenek. Na, ehhez képest biztos, hogy lesz jó néhány csalódott csapat, meg szurkoló majd, akik lehet, hogy az első körben kiesnek.
2: Hát lesz, mert az elmúlt 2-4 években is, EB vagy VB-nél is olyan csapatok estek ki a legelején, hogy itt csak így döbbenten néztük, hogy az olaszok nem, hogy kiestek, hanem volt, ahol be se jutottak.
3: Most ki se jutottak.
2: Na megint, na, akkor igen. Egy újabb példája.
3: Így van. Eltaláltad az olaszokat. Olyan, mint hogyha az Európa-bajnokságon, amikor megkérdezték a szőke hölgyet, hogy kinek fog szurkolni, mondta az argentinoknak. Hát EB-n azért ritkán szerepelnek argentinok. Most szerintem
2: most remélem, hogy nézik.
3: Az olaszok megnyerik a VB-t, arra garantáltan nagy nagyon nagy ott van.
2: Nagyon nagy?
3: Nagyon.
2: Na mindjárt megnézem.
3: Azt feltétlenül fogad meg, csak találja a fogadóirodát, ahol erre lehet fogadni, de biztos van olyan, aki ezt is kiratta, és az lesz olyan hülye, aki majd erre fogad. Na mindegy, szóval kezdődik majd lassan a világbajnokság, nem tudom, hogy mennyire lesznek pihentek a játékosok, nagyon ki vannak hajtva, nagyon sok mérkőzés volt, nemzetközi meccs, hazai meccs, kitolódik a szezon, válogatott mérkőzések. Ez azért a világbajnokságnak sem tesz olyan jót, mert régen annyira vártad, hogy kezdődjön a VB, EB, most meg így egymásba érnek gyakorlatilag a meccsek, és utána, ahogy véget ér a VB, egy hét múlva már kezdődik például a labdarúgó NB1, úgyhogy nyilván azt is várják már a szurkolók, tehát gyakorlatilag a fociban most már nincs szünet.
2: Igen, úgyhogy a focisták várják a legjobban a mesterséges intelligencia és a robotok érkezését.
3: Játszanak helyettük.
2: Amelyek kicsikét majd tehermentesítik őket. Na jó, meglátjuk, úgyhogy gőzerővel mi is rá startolunk itt a VB-re, és fókuszálunk majd, és mindenképpen beszámolunk az eredményekről. Laci, neked köszönjük a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.

0: senki sem bán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Az önkormányzatok több feladatot is visszavennének az államtól. Az egyszülős és az egygyermekes családok támogatására is jut majd pénz. A kampányidőszakban is megtiltanák a politikai plakátok elhelyezését. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en!
2: Visszavennék az önkormányzatok a védőnői szolgálatot, az építésügyi engedélyeztetést, a gyermekvédelmet és bizonyos esetekben az iskolák fenntartását is egy új javaslat szerint. Az önkormányzati szövetségek által kidolgozott 23 pontos csomag azokat a feladatokat utalná vissza a településekhez, amelyeket a helyi szinteken hatékonyabban tudnak ellátni, mint a központi kormányzat. A tervezet fokozatosan megszüntetni a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét és a gépjárműadó és a helyi utak fejlesztésére fordítaná. A kormány és az önkormányzatok között a részletes érdemi egyeztetések június 2. felében kezdődnek meg. A hazahozott uniós forrásokból a családtámogatási rendszer részévé tennék az egyszülős és az egygyermekes családok támogatását is. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán ismertette a tervezett fejlesztéseket, amelyek között szerepel az egyablakos szociális ügyintézés létrehozása, valamint a gyermekszegénység és az energiaszegénység elleni küzdelem hatékonyabbá tétele. A tárcavezető kiemelte az innovatív idősellátás megvalósítását, a hajléktalan válást megelőző programok indítását, valamint egy mentális jólétet támogató iskolai program kidolgozását is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán jelentette be, hogy támogatja azt a tervezetet, amely a kampányidőszakban is megtiltaná a politikai plakátok elhelyezését a villanyoszlopokon, közlekedési táblákon vagy a fákon. A politikai hirdetések a jövőben kizárólag a direkt hirdetési célt szolgáló felületeken jelenhetnének meg, amivel elejét vennék annak, hogy az ország egy összefüggő kampányfelületté váljon. A benyújtott javaslat a szabálytalan reklámok eltávolítására szeptember 30-áig adna határidőt, és az önkormányzatoknak is nagyobb hatáskört biztosítana a városkép védelmében. Magyarországon most először mutatták ki az afrikai sertéspestis vírusát házi sertésekben, miután a Nébik laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei állományban igazolta a betegséget. Az országos főállatorvos azonnal intézkedett a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében, az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter pedig egyeztetésre hívta a termékpálya szereplőit. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy a megbetegedés emberre nem veszélyes, egy elszigetelt esetről van szó, a hazai és sertéshús fogyasztása pedig a szigorú hatósági felügyeletnek köszönhetően továbbra is teljesen biztonságos. Június 7-ig fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség, amelynek keretében elsősorban a kétkerekű járműveket vizsgálják a járőrök. Az európai szintű roadpoll akció során az egyenruhások kiemelten ellenőrzik a bukósisak és a láthatósági ruházat használatát, a világító berendezések működését, valamint a gumiabroncsok profil mélységét, amely sehol sem lehet 1,6 mm-nél kevesebb. A hatóságok emellett külön figyelmet fordítanak a rendszámtáblák szabályos elhelyezésére, valamint a motorkerékpároknál az utólagos átalakításokra és a zajszint előírásaira is.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font a korábbi napok drágulása után most gyengült, így a jegyzése jelenleg 410 forint alatt alakul. Hasonlóan csökkent az euró ára is, már 354 forintos szintet közelíti. A svájci frank az előző időszak csökkenését követve tovább veszi.

0: emelkedett értékéből, így az ára valamivel 386 forint felett maradt. Az amerikai dollár jegyzése szintén lejjebb kúszott, már kevesebb, mint 305 forintot kell fizetni érte. Szombaton hosszabb, rövidebb időszakokra mindenhol kisüt a nap, de a felhősebb tájakon elszórtan eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Kezdetben főként délen, majd egyre inkább keleten és északkeleten. A légmozgás általában mérsékelt marad, délután pedig 22 és 28 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Egy hatalmas kokain szállítmány is az ölünkbe hullott, nem a miénkbe illacival, hanem hogy Magyarországon egyre.
2: Úgyse tudnánk vele mit kezdeni, nem? Tehát, hogy mi két szakértő Gabival, de nekünk bármilyen fehér por lisztet is behozhatnának.
1: Na most figyelj, oda tennék eléd, mondjuk itt van a dobozomban van másfél szendvics. Igen. Most, hogyha ebbe kokain lenne, odaadnám neked, akkor fogalmat sem lenne, hogy mit csinálj vele?
2: Fogalmat. Mit
1: csináljon? Rendben. Ő egy törvénytisztelő polgár.
2: Azt mondanám, hogy kokain van benne.
1: Tehát hát elmondom, rá van írva. Mondanám, hát otthon is ráírom, cukor, só.
2: Igen, de hogy összekever, nem? Hát anyukám, kicsit, hát só helyett véletlenül egy kis kokaint raktam a pörköltbe.
1: A kinti főzésnél, mikor mindenki odalép egy kicsit, te tettél bele elég kokaint?
2: Nem tudnám megkülönböztetni. Hozzáteszem, hogy mit kezdenék vele.
1: Tehát, másabb a hatása, mint a lisztnek, az biztos.
2: Igen, sok vidám pék lenne a környékemben. Viszont tényleg nem tudnánk mit kezdeni, hogy most mit csinálsz?
1: De tényleg, kiszínt fel.
2: Oké, elkapták most ezt a szállítmányt. Igen. Te mondtad, hogy az egyik vagonban valami 70 kiló volt.
1: Konténerben volt, várj, azt mondja, hogy azt hiszem 20 konténerben banán közé rejtették, összesen 500...
2: Na, a banánt felismerném.
1: 522 kiló kokain, egy ilyen 15 milliárd forint értékű szállítmány, tehát azért ez itt már nagyon nagyban játék.
2: Nagyon nagy, és akkor jeléd raknának, te megtalálnád ezt a 70 kiló kokaint, itt hagynák neked a szerkesztőségbe, és akkor mit csinálnál vele?
1: Hát először szólnék Norbinak, meg Rolinak, hogy segítsetek már lepakolni, mert nagyon nehéz.
2: Hát nem bírom, már cementes zsákot sem lehet cipelni.
1: Jó viszont egyébként, hogy a cementtel ellentétben ezeket nem 25 kiló zsákban rakják.
2: Igen, 70, na jó, mondjuk lenne 70 kiló kokain, ide leraknak, és azt mondanák neked, hogy ez ér 2 milliárd forintot. Hát oké, hogy ér 2 milliárd forintot, de mit csinálnál vele?
1: Hát azt mondanám, hogy itt hagyom neked egyért.
2: Én fél ér odaadom, csak vigye valaki.
1: Nem, de ilyenkor mire gondolhatna az ember? Tehát csak játszunk el vele, jó? Tehát, hogy nem, nincs nálunk kokain, szögezzük le, nincs nálunk, nem volt, nem is lesz.
2: Nem is láttunk még. Mert
1: azt se tudjuk, hogy néz ki, és hogy mit kell vele csinálni, de hogyha itt lenne, és azt mondanák, hogy na jó, el kéne adni, akkor ilyenkor mire gondolsz? Hát, hogy fogalmat sincs, hát, hogy hol indulj el?
2: Ezt valaki nagyon keresni fogja.
1: A másik az, hogy tehát valaki az nagyon biztos keresni fogja, de tételezzük, hogy nem keresik, hanem csak el akarod adni. De kit hívsz fel? Hát nyilván azt, akiről tudod, hogy hát azért kicsit van vaj a füle mögött, kicsit stiklis, egyszer már átment a piroson.
2: Nem, ilyenkor el kell menni a filmekben, mindig azt látod, hogy ilyen felüljárók, meg ilyesmi alatt vannak ilyen kétes alakok, akik ott állagálnak ilyen kis zacskókkal, és akkor oda mész, és mondod, hogy van egy kis cuccom, jó, mennyi?
1: 70 kiló.
2: És akkor így előveszed a csomagtartóból.
1: Oké, kérek belőle 3 grammot.
2: De annyira abszurd. Nem, mert nálunk ez biztos, hogy nem így működik.
1: De hát hogy... 70 kiló, az ugye 70 ezer gram.
2: Igen. És ez csak egy kis része volt, mert hát, azt mondta,
1: mert 522 kiló.
2: Hogy jutott el ez idáig? Tehát, hogy elindult Brémából, ugye ott kikötöttek.
1: Ott a brémai muzsikusok felfogott.
2: Igen. Meghozták a banánt, oké. Okay. Kicsit több lett főnök, maradhat. 500 kilóval.
1: Azért, mert ezek ilyen jó húsos dúzatban állók.
2: Megszívta magát menet közben.
1: Majommal, megszívta magát. Igen.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Megint ugyanúgy nyugodunk ki, amiről a múlt héten beszélgettünk, hogy láttam egy olyan Facebook posztot, hogy valaki kirakta, hogy végre most a héten ellenőrzik ugye a motorokat, és hogy Budapest belvárosában végre nem fogja hallgatni ezeket a hangos kipufogókat. És abban a másodpercben ilyen több ezer hozzászólás volt.
2: Hát a motorosok,
1: hogy amikor vért adunk, amikor egyébként gyerekeket megyünk és szórakoztatunk, meg megjelenünk, meg jótékonysági rendezvényen vagyunk, mert egyébként összetartó társadalom a motoros, akkor azzal nincs probléma, ugye? De, és valaki csak ennyivel zárta a beszélgetést, hogy de nem sokára megint hétfő lesz. És akkor megint kitolhatom a hangos motorral, vagy kipufogóval rendelkező motoromat. Nyilván persze van, akit ez irritál, van, akit ez egyáltalán nem zavar. Én nagyon sokszor találkozok olyannal, ezt nem is tudtam, hogy megyek át falvakon, főleg ilyen szegényebb falvakon, ott állnak kint a kis gyerekek, nem csak fiúk, hanem lányok is, és mindig mutatják, hogy húzzam a gázt, hogy adjak neki, és nem értettem először, hogy mi ez a jel, hogy ők imádják, hogyha egy ilyen hangos motor elmegy mellettük, és akkor így odahúzzák a hangot. Hát az enyémben meg gyári kipufogó, azért hangosnak annyira nem nevezhető, de azért egy idő után én is adom, és olyan hálások, integetnek, megköszönik, hogy micsoda élmény.
2: Teljesen félreértetted. A gyerekek azért integetnek neked, meg azért mutatják, hogy húz meg, hogy bácsi, tessék innen gyorsan elmenni, mert apa már ébredezik, kijön a lánccal, és úgy hátba vágja, hogy lerepül a motorról.
1: Az kovácsvágásom volt, amikor elmentem a kilátóba, azt meséltem, nem? Leparkoltunk, és akkor ott 1000 lépcső vezet fel, arról híres egyébként az a kilátó.
2: És megszámolt?
1: Hát nem, mert 300 után már is szakadt rólam a víz. Próbálj meg felmenni motoros bakacsban, ruhában, meg sisakban, meg mindenben.
2: 780-nál elvesztettem, úgyhogy lementem.
1: Felmentem, eszméletlenül fújt a szél, amúgy is libegett a kilátó, nekem meg tériszonyom van, és akkor jöttem, hogy de hülye vagy, minek jött tér ide fel? Tehát, hogy semmi értelme nem volt, majd elindultam vissza, és akkor már ott a helyi erők már nézegették, hogy hány kiló lehet a kipufogó meg a többi. És akkor már futásban mentem lefelé.
2: Hogy... Ja, úgy, hogy azt végignézted, miközben az 1000 lépcsőt megtetted lefelé, hogy ők
1: persze,
2: ott
1: van, messziről láttál. Hát, nem is fentről, de messziről láttam, hogy aha, az fölöttébb gyanús az autó, meg az a három alak, aki ott nézegeti és méregeti a dolgokat, úgyhogy akkor érdekes, lefelé gyorsabban haladtam.
2: Igen, szóval. És csak ilyen mondatokat hallottál, hogy szerintetek az utánfutóra felfér? Na, szóval a gyerekek azért ugye integettek, hogy apa mindjárt felkel és levág a motorról, utána meg azért integettek már, mikor elfelé mentél, meg tapsoltak, meg örültek, hogy ez az megmentettünk még egy embert.
1: Már ott van bent, hároman ott fekszenek, már a motor is a bokorba.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Az időjárásnak megfelelően közlekedjenek, és nyilvánvalóan nagyon sok a motorkerékpáros, kerékpárosak utakon. Kirándoló övezetekben nagyon sokan tartanak, és oda vették hétvégén úti céljukat. Jelentős leterheltséggel kellett számolni az elmúlt napokban már, de a nyárias időjáráshoz továbbra is alkalmazkodjanak. És nyilvánvalóan a parkolással, megállással kapcsolatosan, akik a gépjárműveket leteszik, ott hagyják, győződjenek meg, hogy a szabályoknak megfelelően tették-e, és nem-e okoz esetleg fennakadást, vagy szabad-e parkolni. Nagyon sokan ilyenkor az árnyékos helyeket kedvelik, viszont az autóbuszvezetők végállomásoknál azt kérik a közlekedőktől, hogy ne álljak el az autóbuszok haladását, illetve a körforgalmaknál való visszakanyarodását az autóbusz végállomásoknál. Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar vármegye területén is jelentős leterheltség az M3-as autópályán. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Péntektől megszűnt a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban.

0: akkumulátorgyárra. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
0: Visszavennék az önkormányzatok a védőnői szolgálatot, az építésügyi engedélyeztetést, a gyermekvédelmet és bizonyos esetekben az iskolák fenntartását is egy új javaslat szerint. Az önkormányzati szövetségek által kidolgozott 23 pontos csomag azokat a feladatokat utalná vissza a településekhez, amelyeket a helyi szinteken hatékonyabban tudnak ellátni, mint a központi kormányzat. A tervezet fokozatosan megszüntetni a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerét és a gépjárműadó és a helyi utak fejlesztésére fordítaná. A kormány és az önkormányzatok között a részletes érdemi egyeztetések június második felében kezdődnek meg. Várhatóan ebben a kormányzati ciklusban megkezdődik az új debreceni nagyállomás tervezése és az engedélyek beszerzése, amiről a MÁV illetékesei és a Tisza párt országgyűlési képviselői számoltak be a közösségi oldalon. Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár kiemelte, hogy a hosszú távú komplex rekonstrukció előtt már a következő 1-2 éven belül kiépítik a peronokhoz vezető lifteket, amivel teljesen akadálymentessé válik az állomás. Erre azért van szükség, mert az aluljáró födém szerkezetének miatt jelenleg 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben a vágányokon. Szilágyi Tibor, a MÁV vezérigazgató helyettese hozzátette, a teljes födém cserét szakaszosan végzik majd el, a teherbírás növelése érdekében pedig előreláthatóan év végéig egy ideiglenes dúcolatot építenek ki az aluljáróban. A zöld folyadék miatt eljárás és bírság vár a debreceni CATL akkumulátorgyárra, mert a cég május 5-én este szabálytalanul zöld színű folyékony hulladékot engedett a csatornába. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is ki fogja szabni a bírságokat, az eset miatt pedig Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszter soron kívüli vizsgálatot rendelt el. Miközben a Tisza párt helyi képviselője szerint magzatkárosító anyagot mutattak ki a folyadékból, az akkreditált hatósági mérések nem igazoltak egészségkárosító szennyezést, a CATL szerint pedig csak a tartályok teszteléséhez használt nem mérgező nyomjelző festék tört a felszínre egy dugulás miatt.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Debrecen térségében a napos felhős időszakok váltják egymást szombaton, és a délutáni órákban elszórtan kialakulhatnak futó záporok, esetleg zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a csapadék érkezésekor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, egy újabb hétvége, örülök, hogy itt vagy, nagyon-nagyon kellemes, pihentető hétvégét kívánok, így június első szombatját töltjük most együtt, június 6-a van. Mindjárt hasznosak, egészségesek és tudatosak leszünk, szétnézünk az utakon, és tudod, rád is számítok, hogyha infód van. 0623 16 3000, addig is érkezik az Empire of the Sun, a Walking in the Dream-mel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó.

Max és a Star Walking szólt itt a Sunshine-on. Hát kérem szépen, ígértem, hogy hasznosak, egészségesek és tudatosak leszünk a brit orvosokkal közösen tulajdonképpen. Ugyanis a közösségi média, képzeljük el, hogy a brit orvosok szerint ugyanolyan káros a gyerekekre, mint a dohányzás. Az egészségügyi szakemberek arra sürgetik a törvényhozókat, hogy határozottabban lépjenek fel a túlzott képernyő használat fiatalokra gyakorolt negatív hatásaival szemben. A Királyi Orvosi Kollégiumok Akadémiája egy az online gyermekvédelemmel kapcsolatos kormányzati konzultáció részeként tette közzé az állásfoglalást, amely részletesen elemzi a közösségi média gyermekekre gyakorolt hatásait. Kevés olyan kérdés volt az elmúlt években, amely ennyire egységbe kovácsolta volna az orvosokat, mint az a hatás, amelyet a technológiák és az okos eszközök korlátlan használata gyakorol a gyermekek és fiatalok egészségére. Ez áll a szervezet közleményében. Az Akadémia 23 brit és ír királyi orvosi kollégiumot és szakmai kart képvisel. A jelentés szerint a megkérdezett 132 orvos több mint fele hetente legalább egy olyan esettel találkozik, amelyben az egészségkárosodás összefüggésben hozható a technológiai eszközök használatával. Eközben brit családok százai vesznek részt olyan kísérleti programokban, amelyek a közösségi média és az alkalmazások használatának korlátozását tesztelik. A vizsgálatok azt elemzik, hogyan hatnak ezek az intézkedések a gyerekek alvására, családi életére és iskolai teljesítményére. A szakértők ugyanakkor megosztottak abban a kérdésben, hogy egy teljes tiltás valóban mennyire lehet hatékony. A Reutersnek nyilatkozó londoni fiatalok egy csoportja például egyértelműen ellenezte a szigorú korlátozásokat, ami egyáltalán nem meglepő. Úgyhogy igazából én azon gondolkodtam, hogy ez lehetne a mai témánk is, hogy te hogy állsz ehhez, mit szólnál hozzá, hogyha a közösségi médiát a mi hazánkban is korlátoznák. Én megmondom őszintén és halkan megsugom, én nagyon is egyetértek ezzel, mint tudod, szoktam volt mondani, pedagógus és szülő, és ugye a médiában dolgozó szakember véleményét hallod most egybegyúrva. Nagyon jó dolog, valamilyen szinten, de valamilyen szinten pedig káros. 0623 16 3000, beszélhetünk erről a folytatásban is.

0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
1: Kedves úton levő az a helyzet, hogy most térségünkben továbbra is elszóltan záporokra, zivatarokra készülhetünk. Így tehát csúszós útszakaszokkal, vízes útszakaszokkal találkozhatnak most a közlekedők. Helyenként élénk erős széllökések is előfordulhatnak, tartsunk mindenképpen megfelelő követési távolságot. A piacok és bevásárlóközpontok környékén pedig már most érdemes azért résen lenni, bizony-bizony ilyenkor már megindul a... Hát még éppen nem roham, de már azért sokan a boltokat választják. A Kassain van egy pici torlódás, ezt Marica írta nekünk, köszönöm szépen. 0620 316 3000 továbbra is az elérhetőségünk.

Justin Bieber is Nicki Minaj és a Beauty and Beats-et 2019-ből. Ed Sheeran veszi át a folytatást, aztán hírek a hírek után pedig folytatjuk. Várlak vissza, akkor tudod, mint mindig, szombat van, úgyhogy kinyit a gasztrotúra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés, és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A Tisza párt megtartja a 13. és a 14. havi nyugdíjat is. Győrt is elérte az óbudai korrupciós botrány. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: A Tisza párt megtartja a 13. és 14. havi nyugdíjat is, a rendszert ugyanis jelenlegi formájában igazságtalannak tartják. Köböl Anita, a párt képviselője közölte, hogy az eltörlés helyett célzott segítséget nyújtanának a rászorulóknak, így a legalacsonyabb nyugdíjak emelését és a nyugdíjas szépkártya bevezetését tervezik. Hazarendelte a párizsi nagykövetet Orbán Anita külügyminiszter. A döntést Szondi Vanda kormány szóvivő újságírói kérdésre megerősítette és úgy fogalmazott, ez egy normális diplomáciai folyamat, amelynek során áttekintik, kivel és milyen feltételek mentén tudnak a jövőben hatékonyan együtt dolgozni. Győrt is elérte az óbudai korrupciós botrány, miután kiderült, hogy a városüzemeltetési feladatokat ellátó Győrszol ZRT is szerződött az ügyben érintett céghálózattal. Pintér Bence győri polgármester közölte, hogy az önkormányzati cégeknél zajló átvilágítások során gyanús szerződésekre bukkantak egy zöld terület kezelési közbeszerzésnél, amelyet egy 531 millió forintos megbízással az a hálózat nyert meg, amely a hatóságok látókörébe került. A központi nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a több mint 2 milliárd forintos vesztegetési ügyben már 6 politikus, köztük jelenlegi és korábbi polgármesterek letartóztatását is elrendelték. Új modern fejlesztő játszószobával bővült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikája a BMW Group gyár Debrecen támogatásának köszönhetően. Az új helyiség a gyermekrehabilitációs, gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegen fekvő gyermekek gyógyulását és fejlődését segíti játékos gyermekbarát környezetben. Szabó Zoltán professzor, a klinikai központ elnöke kiemelte, a beruházás jelentősen növeli a rehabilitációs folyamatok eredményességét. A részlegen évente mintegy 230 mozgásában korlátozott gyermeket kezelnek, akik a jövőben a délutáni szabadidőben meseművészet és állatasszisztált terápiás programokon is részt vehetnek az új szobában. Házi bulival és ingyenes programokkal nyitja meg a nyári szezont a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő debreceni nagyerdei víztorony. A közkedvelt közösségi és kulturális találkozóhely az idei szezonra teljes arculatváltáson esett át, így új dekorációval, kényelmesebb bútorokkal és bővülő gasztronómiai kínálattal várja a vendégeket. A programok terén is megújul a helyszín, a látogatókat keddenként ingyenes kertmozi, szerdánként DJ estek, csütörtökönként utcazene, a hétvégéken pedig koncertek és családi programok szórakoztatják majd. Idén is pályázhatnak a tulajdonosok az év civis házadíjra Debrecenben. A város önkormányzata által 2023-ban alapított elismeréssel azokat a példamutatóan felújított és karbantartott régi lakóépületeket díjazzák, amelyek a korszerű igények mellett a megújuló energiák alkalmazását is ötvözik. A pályázati dokumentáció már elérhető a város hivatalos honlapján, a jelentkezéseket pedig július 31-éig várják.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Debrecen térségében a napos felhős időszakok váltják egymást szombaton, és a délutáni órákban elszórtan kialakulhatnak futó záporok, esetleg zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a csapadék érkezésekor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A Gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirázs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia. 3,
3: A Science City-ek a természetesen gasztrotúra június ízei között. Barangolunk, finomságokat fogok hozni, természetesen virtuálisan érdemes figyelni, különös érzetelni is.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

Fűzünk, hiszen kinyit a gasztrotúra a folytatásban. Hát 10 étel kérem szépen, amiktől még a nap is szebben süt. A június ételek alapját a zsenge friss zöldségek, mint például a zöld borsói, borgonya, spenót, karalábé és a korai bogyós gyümölcsök, az eper, cserezni és a meggyögyek. A nyár elején melegben a legnépszerűbb fogások, a könnyű hűsétű levesek és a gyors grillezni valók. Már is azzal kezdeném, hogy top 5 júniusi alapanyag és recept ötlet van, amit mindenképpen fejben kell tartani, legalábbis én ezt szerint szoktam válogatni, például a zöldborsó az klasszikus. Ugye zöldborsó leves galuskával vagy könnyű főzelék pörkölttel egyértelmű. Eper is gyerez neki, hogy hatatlan a hideg gyümölcsleves, az új burgonya a petrezselymes smúdjával illik, pirítva vagy tökéletes köretként sültekhez. Tejfölös karalábi főzeléket szerintem mindenki evett nyáron, vagy töltött karalábét darált hússal, illetve itt vannak a fűszeres ételek, a grillételek, grillezett zöldségek, cukkini, paprika és a nyársak a szabadban kell lennél finomabb és több. Hogyha nem lenne ez elég, akkor innen folytatjuk.

Párizsi menü ajánlóit a gasztrotúrában, kérem szépen virtuálisan ajánlom most figyelmedbe a következőt. Nem tudom, hogy ettél-e már, én igen, és nagyon finom. Én nem mostanában ettem, de még az íze még mindig a számban van. Ez a kovászos uborka krémleves. Igen, jól hallottad, Isten, ilyen finom. Nagyon-nagyon könnyen és hamar elkészíthető, és a kalória is igen csekély benne. A majonézes padlizsán krém már kevésbé kalóriamentes, de Isten, ilyen finom. Vagy amit ajánlok, a lilahagymás paradicsom salátát, hogyha salátát szeretnél, vagy a főzés nélküli tök főzeléket, mert ez is pikpak elkészül, a kalória ebben sem olyan sok, és az idődet sem rabolja. Értelemszerűen nincs másra szükség, mint közönséges tökre, édes köményre, sóra, borsra, cukorra, fehérbor receptre, görög joghurtra, fokhagymára és kaporra, na meg sóra ízlés szerint. Az édes köményt vékony csíkokra kell vágni és összekeverni a gyalult tökkel. Ezt az egészet csúszuk, borsozzuk, hozzáadjuk a cukrot és az ecetet, majd az egészet összeforgatjuk és 15 percig hagyjuk állni, hogy marinálódjon és közben leveteresztán puhuljon. A marinált tököt kinyomkodjuk és felhasználásig szűrőbe tesszük, aztán pedig a

joghurthoz hozzáreszeljük a fokhagymát, és beletesszük az apróra vágott kaprot, és kicsit megsózzuk. Belekeverjük a tököt, és állni hagyjuk 10 percig, hogy összeérjenek az ízek, és ha hiszed, ha nem készen is van, ugye, hogy ugye, nem is annyira bonyolult. Én jó munkát és jó étvágyat kívánok hozzá!

Purple Disco Machine zenét nálunk még tavalyról, és még ugrunk egy picit az időben visszafelé, egészen a Chainsmokers féle Closer-ig, aztán pedig újra hírek, és hát mondanám már most, ugye van egy témánk, elég komoly ez a téma a brit orvosok szerint, a közösségi média ugyanolyan káros a gyerekekre, mint a dohányzás, erről beszélünk majd még a következő órában is, várlak vissza.

0: A gasztrotúra műsor és a finom ételek támogatója a Mirázs étterem Hajdúszoboszló. www.mirazs-étterem.hu Magyar ízvilág és netisztult elegancia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
0: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
1: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
0: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk.
4: I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could.
1: Változatos kedvencek.
0: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Levelet küldött a magyar kormánynak a Rosszatom. A terveknek megfelelően halad a több mint 70 éves ivóvízvezeték szakasz rekonstrukciója Debrecenben. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Diplomáciai és üzleti csatornákon keresztül küldött levelet a magyar kormánynak a Rosszatom, kifejezve hajlandóságát a Paks 2 atomerőművel kapcsolatos munkák auditálására. Alekszej Lihacsov, az orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon elmondta, hogy készek részt venni a konzultációkban és megválaszolni az árképzés struktúrájával, valamint a beruházás határidejével kapcsolatos összes kérdést. A vezérigazgató hozzátett, hogy jelenleg a magyar fél döntésére várnak a tárgyalások megkezdéséről, és egyelőre nem tisztázott, hogy az egyeztetések a magyar megrendelő auditja után, vagy azzal egy időben zajlanak majd. Megjelent a magyar közlönyben a pártok és a pártalapítványok 2026-os állami támogatásáról szóló kormányhatározat, amely az országgyűlési választás eredményei alapján határozza meg a források elosztását. A határozat értelmében a Tisza párt 706 millió, a Fidesz 517 millió, a Mi Hazánk Mozgalom 157, a KDNP pedig 92 millió forintos támogatásban részesül, míg a mandátumot nem szerző Demokratikus Koalíció 12 millió forintot kap idén. Jelentős összegekhez jutnak a pártalapítványok is. A Tisza párt új szervezete 887 millió, a Fidesz alapítványa pedig 614 millió forintból gazdálkodhat. Megkezdődik a velencei tó vízpótlását szolgáló kéttározó rekonstrukciója, miután a tó helyzete súlyossá vált. Köböl Anita kormány szóvivő, a Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől kapott tájékoztatás alapján elmondta, hogy a folyamat már el is indult az érintett tározóknál. A terveknek megfelelően halad az Erzsébet utca és Petőfi tér csomópontjában egy több mint 70 éves ivóvízvezeték szakasz rekonstrukciója Debrecenben. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint a több tízezer fogyasztó biztonságos ellátását szolgáló munkálatok során már befejeződött a védőcső elhelyezése, és a felszín alatti technológiának köszönhetően csökkent a szükséges bontások mértéke. Bár a végleges műszaki átadás még hátra van, az ideiglenesen lezárt gyalogátkelő helyet a tervek szerint június 8-án hétfő reggeltől ismét megnyitják a gyalogos forgalom előtt. Várhatóan ebben a kormányzati ciklusban megkezdődik az új debreceni nagyállomás tervezése és az engedélyek beszerzése, amiről a MÁV illetékesei és a Tisza párt országgyűlési képviselői számoltak be a közösségi oldalon. Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár kiemelte, hogy a hosszú távú komplex rekonstrukció előtt már a következő 1-2 éven belül kiépítik a peronokhoz vezető lifteket, amivel teljesen akadálymentessé válik az állomás. Erre azért van szükség, mert az aluljáró födém szerkezetének miatt jelenleg 40 km/órás sebességkorlátozás van érvényben a vágányokon. Szilágyi Tibor, a MÁV vezérigazgató helyettese hozzátette, a teljes födém cserét szakaszosan végzik majd el, a teherbírás növelése érdekében pedig előreláthatóan év végéig egy ideiglenes dúcolatot építenek ki az aluljáróban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében a napos felhős időszakok váltják egymást szombaton, és a délutáni órákban elszórtan kialakulhatnak futó záporok, esetleg zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a csapadék érkezésekor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Hello, köszi, hogy itt vagy, érdemes, mert sok-sok infóval érkezem többek között. Szó lesz arról, hogy szükségünk lesz az esenyőre a következő napokban, és még a közösségi média káros hatásairól is beszélünk. 0-23-16-3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
5: My name is Benson Boone.

Lotfi Begé és Gáspár Laci közösen a Hurrikán szólt itt a Sunshine-on. Bizony-bizony elég stílszerű ez a dal most ahhoz, hogy ha nem is hurrikánról, de bizony-bizony az időjárásról beszéljek egy kicsit a folytatásban. Hát kérem szépen, jót és rosszat fogok mondani egyaránt, bár nyár van hivatalosan is. Azért a futózáporok, zivatarok most jönni-menni fognak a következő napokban. Hétfőn viszont már a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés mátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Térségünk nagy részében száraz időben lesz részünk, csak néhol alakulhat ki egy-egy futózápor, valamint kis eséllyel zivatar. Kedden már nyugat felől sok felé erősen megnövekszik újra a felhőzet, és bizony jönnek elszortan, de ha a zivatarok és a záporok újra, a déli és szelet egyébként erős zivatarok környezetében viharos széllökések kísérik. Ami nagyon jó hír, hogy a maximumok akár 31-33 fok között alakulnak, tehát hogyha össze kellene foglalni, akkor igazából nem annyira vészes, nyár van, tehát szerintem teljesen normális, beleférnek a futózáporok, és csak vihar ne jöjjön. Úgyhogy az a hurrikán, amiről Lotfi Begék, illetve Gáspár Laci és Majka éneket, az most ne jöjjön, inkább Selena Gomez és a Levi Lucky Life Song. Emlékszem még erre a dalra, 2011-ből én nagyon is, és imádtam ezt a dalt, úgyhogy hozzam már is a folytatásban.

a Pont Jó 2024 kedvenc dalaszott itt a Sunshine-on. A Pont Jó az is tulajdonképpen amiben vagyunk, vagy nem. Lehetne ez egy költői kérdés is. Én azt mondom, hogy nem. És tudod, hogy mire mondom ezt a brit orvosok állítására, ami szerint a közösségi média ugyanolyan káros a gyerekekre, mint a dohányzás. Én kérem szépen ezt napi szinten látom, és próbálok azért az az igazság erről beszélgetni velük a gyerekekkel, ugye mint pedagógus, illetve a szülőkkel is, meg persze a saját gyerekemmel is. De úgy gondoltam, hogy itt azért ez a platform, ahol azért ki tudom hangosan is közvetíteni, illetve hangosan tudunk erről vélekedni, és kérdeztem a te véleményedet is, és hát elég sokan többek között itt van például a René véleménye, hogy nem kell ide brit orvos, szerintem mindenki nagyon jól tudja, hogy egy gyereknek napi 8-10 óra a telefonhasználat az brutális. Én nagyon sokat veszekszem a kamasz ikreimmel 15 évesek, hogy higgyék el, hogy elég az a 2-3 óra is, persze természetesen nem hisznek nekem, de mivel én vagyok a felnőtt, én mondom meg. És egyértelműen nekem lesz igazam. Hát köszönöm, René, hogy ezt megírtad. Pontosan egyébként a szabályozás, a szabály lefektetése, a rendszerezés, ezek nagyon fontos dolgok, és lehet, hogy egyébként nem egy 15 évesnél kell ezt elkezdeni, hanem bizony ez korábban kellett volna, persze sohasem késő, tehát azért üljünk le a kamasszal is, és beszéljük át, hogy ez az ő érdeke, és

0: Ez volt a bónusz játék az Aero Mafiától, hát egy bónuszt én is hozok, Kamrad, és a Be Mine dalához mit szólsz, tehát ebben az órában még tudni, hogy ez hallható lesz. Alex Warren viszont a Favorite Dream-mel már csak a következő órában egy idei vadonatúj dal, úgyhogy vállak vissza pár perc múlva, amikor a csillagokat is lehozom neked szó szerint, mert hozzák a napi tanácsot többek között.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM. Csak

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Péntektől megszűnt a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban. Alapjaiban alakíthatják át a Fidesz belső működését a június 13-ai kongresszuson. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkákat végez a MÁV csoport. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Péntektől megszűnt a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, miután Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bejelentette a rendvédelmi dolgozók visszahívását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelmi intézményekbe szakértelem és szakemberek kellenek, nem pedig rendőrök. A rendőri felügyeletet még tavaly decemberben rendelte el a korábbi vezetés a Szőlő utcai gyermekotthonba kialakult helyzet kezelésére, január 1-től pedig valamennyi hazai intézményre kiterjesztették azt. A mostani döntés a kormány lezárja ezt az időszakot, igazodva a szakértők korábbi jelzéseihez, miszerint a nevelési és szociális problémákat nem lehet rendvédelmi eszközökkel megoldani. Alapjaiban alakíthatják át a Fidesz belső működését a június 13-ai kongresszuson, ahol a jelenlegi választókerületi rendszer megszüntetéséről és az önkormányzati struktúrához való igazodásról dönthetnek. Az új modell szerint a párt felépítését a jövőben települési csoportok és megyei választmányok adnák, a megyei elnökök pedig automatikusan tagjaivá válnának az így akár 28 fősre bővülő országos elnökségnek. Navracsics Tibor, a párt önkormányzati megújulásának koordinátora közölte, a változások hitelességéhez elengedhetetlen, hogy az új vezetésben helyet kapjon legalább egy sikeres polgármester is a legutóbbi választásokon kiemelkedően szereplő fideszes városvezetők közül. A bűncselekményből származó vagyon közvetlenül a rendvédelmi szervek munkáját támogatja a jövőben, miután a NAV egy nagyértékű gépjárművet adott át a rendőrségnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy büntető eljárás során lefoglalt, majd jogerősen elkobzott BMW X5 típusú autót ajánlott fel a budapesti rendőrfőkapitányságnak rendvédelmi feladatok ellátására. Bár a hatóság az elkobzott járművek döntő többségét az e-árverési oldalán értékesíti, a törvények lehetőséget biztosítanak arra, hogy a megfelelő eszközöket a nyomozó hatóságok operatív munkájára, a közjavára ajánlják fel. Megkezdődik a velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója, miután a tó helyzete súlyossá vált. Köböl Anita kormány szóvivő a Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől kapott tájékoztatás alapján elmondta, hogy a folyamat már el is indult az érintett tározóknál. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkákat végez a MÁV csoport júniusban több vasútvonalon, így a Debrecen-Záhony és Debrecen-Tiszalok közötti szakaszokon is. Hajdúhatházon június 8-án, még Hajdúhatház és Újfehértó között június 9-én végeznek munkálatokat késő estétől hajnalig. A Debrecen-Tiszalok vonalon Hajdúböszörmény állomáson június 22-én dolgoznak majd a vasúti munkagépek. A Füzesabony-Debrecen vonalat érintő Egyek, Óhad, Puszta, Kócs és Hortobágy állomásokon is éjszakai lezárásokra kell számítani. A vasúttársaság a lakosság megértését és türelmét kéri a zajterhelés miatt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Debrecen térségében a napos felhős időszakok váltják egymást szombaton, és a délutáni órákban elszórtan kialakulhatnak futó záporok, esetleg zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a csapadék érkezésekor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: köszi, hogy itt vagy. A délelőttünk utolsó óráját nyitom megérzemmel Alex Warrennel. Én bízom benne, hogy kíváncsi vagy a napi tanácsra, mert a csillagokat lehozom most neked pár perc múlva, úgyhogy hozzák neked a tuti tippeket, és még van egy témánk, a közösségi média mennyire káros, ezt kérdezem tőled, te mit teszel, hogy megvéd a gyerekeidet. 0-23-16-3000.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Jósolták a csillagok, ahogy ígértem, június 6-ára szombatra is. Kedves Kós, gyakran álmodsz a régi kedvesedről, nem tudod őt kiverni a fejedből. Bika, ma mindent tegyél úgy, ahogy ezt eredetileg eltervezted. Ékrek, életed egyes területen jó dolgok történnek, míg egyéb vonatkozásban kevésbé leszel most elégedett. Rák, mélyen megrendült a bizalmad valakiben, akkor hagyott cserben, amikor a legnagyobb szükséged lett volna rá. Oroszlán, a hamis illúzióid végleges lerombolása új távlatokat nyithat és növelheti az életerődet. Szűz, izgalmas napnak nézel most elébe, a dolgait kezdenek kimozdulni a holdpontról. Mérleg, az anyagi problémák megnehezítik most a mindennapjaidat. Skorpió, tervezd a jövődet, nem éred be felszínes megoldásokkal, mindennek a gyökerét akarod előásni, a legjobb döntést hozhatod most. Nyilas lehet, hogy van okod bosszankodni, de csak magadat bünteted, ha túlságosan belemerülsz. Bak, hiába vagy együtt valakivel, ha a szíved más szeret, nem érdemes erőltetni azt, ami nem megy. Bízöntő érzelmi életedben különleges napnak nézhetsz most elébe, és persze, hogy gondoltak a csillagok a halakra is. Előrejutásod a munkádban, hivatásodban nem csak a kitartásodon múlik, hanem azon is, hogy mennyi energiát fektetsz bele.
0: Sunshine FM

Rizsi Lejslejk szólt több mint 10 évvel ezelőttről itt a Sunshine-on. Hát kérem szépen, a közösségi média használatáról beszélünk, igazából ez a mai témánk, hogy mennyire káros ez tulajdonképpen a gyerekekre, főleg a tinikre, és hát, hogy nem is gondolnák tulajdonképpen a gyerekek semmiképpen, hogy ugyanolyan káros a gyerekekre, mint a dohányzás a brit orvosok szerint. Erről beszélgetünk, és hogyha már igazából a közösségi médiánál tartunk, akkor valamilyen szinten a jövőről beszélünk, éppen azért jött a gondolat, hogy megosztam veled, hogy robot postás jelent meg Ljubljana utcáin. Szlovénia első asszisztált robot kézbesítő járművét mutatta be szlovén posta és a városvezetés Ljubljanában. A kis teherautó egy hónapon át közlekedik kísérleti jelleggel a szlovén főváros belvárosában, mielőtt esetleg más városokban is megjelenne. A tesztidőszak alatt a robot kézbesítő mindössze óránkénti 3 kilométeres sebességgel halad majd, miközben egy kezelő a közelében felügyeli működését. A jármű viszont műszakileg ennél jóval többre képes, végsebessége akár az óránkénti 60 kilométeres sebességet is elérheti, és teljesen autonóm üzemmódban is közlekedhet. A most kipróbált modell 6 köbméteres raktérrel rendelkezik, és egy tonnán járót szállíthat. A fejlesztők szerint a próbaüzem egyik célja annak felmérése, hogy a különböző városi környezetekben milyen méretű és kialakítású járművek bizonyulnak a leghatékonyabbnak. A csomagforgalom az elmúlt években jelentősen megnőtt, miközben egyre nagyobb kihívást jelent. A munkaerő hiány és a környezetvédelmi célok teljesítése, hangsúlyozták a szlovén posta vezetői a bemutatón. Az az igazság, hogy ez abszolút nem káros, sőt, ez tulajdonképpen segítség, de hát a kérdés az még mindig releváns, hogy kell ez nekünk, vagy jó ez nekünk, tehát itt a közösségi médiához hozzá kapcsolva, hogy mennyire káros, vagy mennyire lehet ez káros, hogy így ilyen formán haladunk előre. 0623 16 3000.

Hát Ventimán Pálylóca után én most egy picit szusszanok, dél előtt vagyunk egy nagyon-nagyon picivel, ez azt jelenti, hogy te is szusszanj, olyan értelemben, hogy ebédre ér nagyon finomat, de Bibi Rex, amíg biztosan itt lesz ebben az órában, egy újdonságot fogsz hallani tőle, a hírek után pedig várlak vissza, kezdjük a Sun City délutáni verzióját.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Várhatóan ebben a kormányzati ciklusban megkezdődik az

0: Tak napvilágot a debreceni rolleres balesetekről. Köszöntöm Önöket ismét, ez már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 6-a szombat van, a pontos idő 12 óra, én Sipos Marianna vagyok.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
0: A 33-as főúton Debrecen közelében csatornázási munkálatok miatt a 99-es kilométernél lezárták a fél útpályát, így irányonként csak egy-egy sáv járható. Szintén Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között növényzetgondozást végeznek a szakemberek, emiatt ott útszűkületre, félpályás korlátozásra és sebességkorlátozásra kell számítaniuk a járművezetőknek.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
0: Várhatóan ebben a kormányzati ciklusban megkezdődik az új debreceni nagyállomás tervezése és az engedélyek beszerzése, amiről a MÁV illetékesei és a Tisza párt országgyűlési képviselői számoltak be a közösségi oldalon. Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár kiemelte, hogy a hosszú távú komplex rekonstrukció előtt már a következő 1-2 éven belül kiépítik a peronokhoz vezető lifteket, amivel teljesen akadálymentessé válik az állomás. Erre azért van szükség, mert az aluljáró födém szerkezetének miatt jelenleg 40 km/órás sebességkorlátozás van érvényben a vágányokon. Szilágyi Tibor, a MÁV vezérigazgató helyettese hozzátette, a teljes födém cserét szakaszosan végzik majd el, a teherbírás növelése érdekében pedig előreláthatóan év végéig egy ideiglenes dúcolatot építenek ki az aluljáróban. A zöld folyadék miatt eljárás és bírság vár a debreceni CATL akkumulátorgyárra, mert a cég május 5-én este szabálytalanul zöld színű folyékony hulladékot engedett a csatornába. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is ki fogja szabni a bírságokat, az eset miatt pedig Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszter soron kívüli vizsgálatot rendelt el. Miközben a Tisza párt helyi képviselő szerint magzatkárosító anyagot mutattak ki a folyadékból, az akkreditált hatósági mérések nem igazoltak egészségkárosító szennyezést, a CATL szerint pedig csak a tartályok teszteléséhez használt nem mérgező nyomjelző festék tört a felszínre egy dugulás miatt. Aggasztó adatok láttak napvilágot a debreceni rolleres balesetekről, miután a Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint 2024-ben és 2025-ben összesen 710 sérültet láttak el, akiknek több mint 93%-a elektromos eszközzel közlekedett. A statisztikák szerint a sérültek száma egyetlen év alatt csaknem a duplájára emelkedett. A pórul jártak csaknem egyharmada pedig súlyos, 8 napon túlgyógyuló sérülést szenvedett. Különösen megdöbbentő adat, hogy a 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, és egyéb védőfelszerelést egyetlen esetben sem dokumentáltak az orvosok. Feloldhatatlan ellentétek miatt feloszlatta magát Hajdú-Bagos képviselő testülete, így időközi választást tartanak a Hajdú-Bihari településen. A helyi választási bizottság döntése értelmében a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester megválasztásának időpontja augusztus 30-a lesz. A 2000 fős község 7 fős testülete még május 6-án mondta ki a feloszlását, miután a polgármester szerint az egyik képviselő miatt ellehetetlenült a közös munka. Hajdú-Bihar vármegyében egyébként, ahogy arról beszámoltunk, Hajdú-Böszörményben is új polgármestert kell majd választani, mert a korábbi vezető parlamenti mandátumot szerzett. A terveknek megfelelően halad az Erzsébet utca és Petőfi tér csomópontjában egy több mint 70 éves ivóvízvezeték szakasz rekonstrukciója Debrecenben. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint a több tízezer fogyasztó biztonságos ellátását szolgáló munkálatok során már befejeződött a védőcső elhelyezése, és a felszín alatti technológiának köszönhetően csökkent a szükséges bontások mértéke. Bár a végleges műszaki átadás még hátra van, az ideiglenesen lezárt gyalogátkelő helyet a tervek szerint június 8-án hétfő reggeltől ismét megnyitják a gyalogos forgalom előtt. Új modern fejlesztő játszószobával bővült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinikája a BMW Group gyár Debrecen támogatásának köszönhetően. Az új helyiség a gyermekrehabilitációs, gyermeklélektani és pszichoszomatikus részlegen fekvő gyermekek gyógyulását és fejlődését segíti játékos gyermekbarát környezetben. Szabó Zoltán professzor, a klinikai központ elnöke kiemelte, a beruházás jelentősen növeli a rehabilitációs folyamatok eredményességét. A részlegen évente mintegy 230 mozgásában korlátozott gyermeket kezelnek, akik a jövőben a délutáni szabadidőben meseművészet és állatasszisztált terápiás programokon is részt vehetnek az új szobában. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkákat végez a MÁV csoport júniusban több vasútvonalon, így a Debrecen-Záhony és Debrecen-Tiszalok közötti szakaszokon is. Hajdúhatházon június 8-án, még Hajdúhatház és Újfehértó között június 9-én végeznek munkálatokat késő estétől hajnalig. A Debrecen-Tiszalök vonalon Hajdúböszörmény állomáson június 22-én dolgoznak majd a vasúti munkagépek. A Füzesabony-Debrecen vonalat érintő Egyek, Óhad, Puszta, Kócs és Hortobágy állomásokon is éjszakai lezárásokra kell számítani. A vasúttársaság a lakosság megértését és türelmét kéri a zajterhelés miatt. Házi bulival és ingyenes programokkal nyitja meg a nyári szezont a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő debreceni Nagyerdei víztorony. A közkedvelt közösségi és kulturális találkozóhely az idei szezonra teljes arculatváltáson esett át, így új dekorációval, kényelmesebb bútorokkal és bővülő gasztronómiai kínálattal várja a vendégeket. A programok terén is megújul a helyszín, a látogatókat keddenként ingyenes kertmozi, szerdánként DJ estek, csütörtökönként utcazene, a hétvégéken pedig koncertek és családi programok szórakoztatják majd.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
0: Teljessé vált a DVSC szakmai stábja, így a debreceni labdarúgó csapat 9 fős szakmai stábbal vághat neki a június 17-én kezdődő felkészülési időszaknak. A klub hivatalos tájékoztatása szerint a csapat új vezető edzője Gert Remmel lett, akinek a munkáját asszisztens edzőként Rasmus Johnson, Ednardo Monterio és Dombi Tibor segíti. A kapusok felkészüléséért, valamint az akadémiai munka felügyeletiért Balog János és Tuska János felel, míg a stáb erőnléti feladat itt Száraz Ádám és Pallai Zsolt látja el, a videó elemzői pozíciót pedig Szalóci Dávid tölti be a következő szezonban. Menetrenden kívüli éjszakai Intercity járatot indít a MÁV a jövő keddi debreceni magyar-kazak felkészülési mérkőzés után, hogy biztosítsa a fővárosi szurkolók hazajutását. A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint a 19 órakor kezdődő összecsapás végére a drukkerek már nem érnék el az utolsó menetrend szerinti járatot, ezért a vasúttársasággal való egyeztetés nyomán június 9-én 22 óra 4 perckor egy rendkívüli vonat is elindul a debreceni állomásról. A járat a megszokott IC megálló helyeket érintve a tervek szerint szerda kora hajnalban 0 óra 39 perckor fut be a budapesti nyugati pályaudvarra. Visszatér a Deac MB3-as labdarúgó csapatának élére Kondás Elemér, aki korábban a 2019-20-as kiírásban már irányította a debreceni egyetem alakulatát. A DVSC-vel korábban két bajnoki címet és két magyar kupa győzelmet szerző sikeredző azért vállalta el a felkérést, mert a klub vezetőivel közösen olyan eredményes szezont terveznek, amely osztályváltást érhet. A legutóbb Tiszaújvárosban dolgozó szakember irányításával június 15-én indul el a bő 5-hetes felkészülés a 2026-27-es idényre, amelynek során az egyetemisták edzőmérkőzést játszanak majd a Diósgyőrrel, a Békés Csavával, a Tiszaújvárossal, a Nyíregyházával és a Kazincbarcikával is. Debrecen térségében a napos felhős időszakok váltják egymást szombaton, és a délutáni órákban elszórtan kialakulhatnak futó záporok, esetleg zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de a csapadék érkezésekor átmenetileg megélénkülhet. A legmelegebb órákban 22 és 28 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, csodás hétvégét így július 6-ára, bizony csodás, eső ide vagy oda, nem hagyjuk magunkat, és ebben az órában a sok jó zene mellett fontos információk az utakról, de tudod, rád is szükségem van, hogyha látsz, hallasz valamit, ami közérdekű, 0623-16-3000, Cigala már nyitja is az óránkat.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó szó.

és az End of the World szólt itt a Sunshine-on, a folytatás meg már Rúzsa Magdi, a kettő között pedig köszöntünk, méghozzá Norberteket és a Szintiákat. A Norbert német eredetű név jelentése északi fény híres, hát nekünk is van Norbertünk, akiknek boldog névnapot kívánunk. A Szintia görög mitológiai név Artemis istennő megnevezése jelentése Küntosz hegyről származom. A napnak is van érdekessége, képzeld el, hogy Los Angelesben Robert Kennedy szenátor merénylet áldozata lett, ennek már 58 éve. Közel 200 évvel ezelőtt megtartották az első lóversenyt Pesten, és van még érdekesség, főleg aki szereti a sört, ugyanis ma van a magyar sörnap, ami egy szombati napon azért valljuk be, hogy igazi égi áldás, de azért csak óvatosan a kóstolgatással az adás ideje alatt a volán mögött, meg pláne, hogy nem szabad. Jöjjön akkor Rúzsa Magdi a folytatásban itt a Sunshine-on. Maradt

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Kedves úton levő, egyrészt jó utat, baleset és csekkmentes közlekedést, vízes csúszós útszakaszokra kell számítani, meg sávlezárásra, többek között Hajdúsámson és Debrecen között. A Dobozi utcában egy pici fennakadás, de amit mindenképpen köszönünk MSZ-nek, a Balmazúrvárosi útonépítési munkákat jelentett, hogy csak óvatosan itt is lassabb a haladás. Hasonló a helyzet még mindig az Erzsébet utcán is, a Vágóhíd utcán pedig lassabban haladhattok. Most van egy pici fennakadás. Köszönöm szépen ezt a sok-sok információt. 0620 316 3000. Jó utat, baleset!

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

Volt itt a Sunshine on, Rácz Gergő és a Valami Előtt, a kettő között pedig én szólok hozzád. Most Marianna érkezik hozzá a legfrissebb híreket, többek között Vlagyimir Putyinnal kapcsolatosan, hogy mit utasított vissza, mindjárt kiderül a részletekből, és még szolgáltatás kiesésre is számíthatunk, hogy hol és mire figyelmeztetnek minket, mindjárt ez is kiderül a hírekből. A hírek után pedig megkezdjük a Sunshine utolsó

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok! Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Vlagyimir Putyin visszautasította Volodymyr Zelenszky meghívását. Szolgáltatás kiesésekre figyelmeztet az OTP Bank. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Egyelőre nem látom értelmét, így utasította vissza Vlagyimir Putyin orosz elnök Volodymyr Zelenszkijnek azt a kezdeményezését, hogy találkozzanak egy harmadik országban a háború lezárására. Az orosz államfő a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórum plenáris ülésén goromba elemeket tartalmazó levélnek nevezte a felhívást, és bitorlónak titulálta a hatalmát választások nélkül fenntartó ukrán elnököt. Putyin arra is emlékeztetett, hogy Zelenszkij korábban egy közvetítőn keresztül már kért tőle találkozót, ám a rákövetkező napon ukrán drónok megöltek 21 gyereket egy Starobielszki középiskolában. Rendszerfejlesztések miatt június első felében 3 éjszaka is ideiglenes szolgáltatás kiesésekre figyelmeztet az OTP Bank. A karbantartásokat június 6-án, 8-án és 14-én éjszaka végzik, alkalmanként jellemzően 2 órás időtartamban. A leállások elsősorban a vállalati rendszereket, így többek között az eBiz, az Elektra és a webshop platformokat, valamint az SMS szolgáltatást és az online bankkártyás vásárlások jóváhagyását érintik. A hitelintézet tájékoztatása szerint a megjelölt napokon rövid ideig tartó fennakadások a lakossági internet és mobilbank működésében is előfordulhatnak. A terveknek megfelelően halad az Erzsébet utca és Petőfi tér csomópontjában egy több mint 70 éves ivóvízvezeték szakasz rekonstrukciója Debrecenben. A debreceni vízmű tájékoztatása szerint a több tízezer fogyasztó biztonságos ellátását szolgáló munkálatok során már befejeződött a védőcső elhelyezése, és a felszín alatti technológiának köszönhetően csökkent a szükséges bontások mértéke. Bár a végleges műszaki átadás még hátra van, az ideiglenesen lezárt gyalogátkelő helyet a tervek szerint június 8-án hétfő reggeltől ismét megnyitják a gyalogos forgalom előtt. Házi bulival és ingyenes programokkal nyitja meg a nyári szezont a fennállásának 10. évfordulóját ünneplő debreceni Nagyerdei víztorony. A közkedvelt közösségi és kulturális találkozóhely az idei szezonra teljes arculatváltáson esett át, így új dekorációval, kényelmesebb bútorokkal és bővülő gasztronómiai kínálattal várja a vendégeket. A programok terén is megújul a helyszín, a látogatókat keddenként ingyenes kertmozi, szerdánként DJ estek, csütörtökönként utcazene, a hétvégéken pedig koncertek és családi programok szórakoztatják majd. Éjszakai zajjal járó karbantartási munkákat végez a MÁV csoport júniusban több vasútvonalon, így a Debrecen-Záhony és Debrecen-Tiszalok közötti szakaszokon is. Hajdúhatházon június 8-án, még Hajdúhatház és Újfehértó között június 9-én végeznek munkálatokat késő estétől hajnalig. A Debrecen-Tiszalok vonalon Hajdúböszörmény állomáson június 22-én dolgoznak majd a vasúti munkagépek. A Füzesabony-Debrecen vonalat érintő Egyek, Óhad, Pusztakócs és Hortobágy állomásokon is éjszakai lezárásokra kell számítani. A vasúttársaság a lakosság megértését és türelmét kéri a zajterhelés miatt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, reggelre 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 31 fok között mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: go! Egy vívős nap, én hatos napnak neveztem el. 2026. 6. hó 6-a van, még nem 6 óra 6 perc. Hát kellemes időtöltést itt a Sunshine-on, ami lényeg, és hogy hamarosan hozom a kertető legjobb pillanatát. Program, tippek is vannak, és természetesen csak jó zene.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Földi Bettivel, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene. Ez a Sun City.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Tedesco és a Hősök és a Minden rendben szólt 2021-ből itt a Sunshine-on pár évvel ezelőttről. Hát nekünk is minden rendben, legalábbis az öltözködés terén, vagy nem, nem is tudom. A Keltetőben erről beszélgettek.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Az a nyakig érő nadrág, amit felhúztak mellkasig, és onnan kezdődött gyakorlatilag.
3: Vagy igazol, most is van.
2: Eltűnt a csípőjük a hölgyeknek, meg a derekuk, tehát ez a felhúztad egész nyakig, nem, ennél még sokkal feljebb, és ilyen egészen
3: majd testes. Mell alá,
2: és gyakorlatilag úgy nézett ki a hölgy, hogy jött a fej, nyak, mell és láb.
0: Ennél
2: tehát,
0: feljebb.
2: Tehát, hogy törzs semmi nem volt.
3: Hát azért, hogy meghosszabbítsák a lábukat.
2: Egész a mell, és az nem állt jól a lányoknak.
3: Igen, ezek a pónilábú lányok használták ezt.
0: Pónilábú?
3: Hát, hogy meghosszabbítsák.
2: Igen.
0: Az én vagyok amúgy.
3: Te tacskótestű vagy?
0: Persze. Hát
3: miért lennél
0: tacskó? 1.62-vel én tacskóként nagyon tudok ugatni a kocsiba.
3: Akkor jó, mert nekem is ezt mondta a lányom, hogy veled a szeretek pása. Akkor ezek igen. Szerint mi vagyunk olyankor a balfékek.
2: De a mai napig emlegeti, hogy apa olyan jó volt, emlékszel, együtt vettünk egyszer csizmát. És akkor nekem ez így jó, még akkor is, ha nem állt jól neki, de nem fogod elvenni a kedvét.
0: Persze.
2: Horta, boldog volt, osztálytársainak
3: mi tetszett. Mi is boldogok akkor, voltunk, mert megdicsért a lányom.
2: Így van.
3: És ennyi. Mindenki boldog, nem?
0: És ti vettetek a jó
3: szarú. Ez egy win-win helyzet. Csak az asszony szemében volt egy szemétróger. Egy idióta hülye.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Ez a Sun City.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Itt a vége, fuss el véle, de előtte még csapjunk egy hatalmas bulit. Június 7-én vasárnap 10 órától az évadot búcsúztatja a Vojtina Bábszínház a megszokott módon a nagy templom mögötti emlékkertben. Lesz itt minden, ami egy felejthetetlen családi délelőthöz kell. Triciklis felvezetéssel érkezik a Luna gólyalábas performance, vendégségbe jön a Babszem Jankó előadás, és persze nem maradhatnak el a fergeteges Vojtina ügyességi játékok sem. Úgyhogy gyertek el, és zárjuk együtt az évadot egy hatalmas játékkal. Vágtassunk ki Hortobágyra a nyár leglátványosabb hétvégéjén. Június 5-e és 7-e között 57. alkalommal rendezik meg a Hortobágyi Lovasnapokat a történelmi Mátai Ménesben. Az ország legnagyobb lovasfesztiválján megelevenedik a hamisítatlan pásztorkultúra és a lenyűgöző lovassók mellett országos csikós bajnokság, díjugratás, valamint fogadhajtó liga vár benneteket. A gyerkőcöket külön lovas falu szórakoztatja, este pedig egy elképesztő tüzes aréna show teszi fel a koronát. Át a napra. Irány a világörökségi puszta és egy felejthetetlen családi kaland.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.

0: Fajfi és a Payphone 2012-ből szólt itt a Sunshine-on, bizony-bizony a számoknál maradva mindjárt 14 óra, ami azt jelenti, hogy egyrészt a Sun City a végéhez ért, másrészt pedig, hogy valami kezdődik, méghozzá a Sunshine Top 40, de a kettő között is történik valami. Egyrészt van egy névnaposunk, aki itt ül velem szemben, kedves Klacz Norbert, akinek is személyesen is nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok. Hello, szia!
1: Juhú, köszi!
0: Hello! Nem, a adásba képzeld el, hogy már felköszöntöttelek.
1: Tényleg?
0: Talán hallottad, de nagyon dolgoztál szerintem, nem?
1: Az a baj, hogy egyrészt dolgoztam, másrészt, hát én még a tegnap estét próbálom kipihenni, mert ugye én itt az éjszakában...
0: Előre itt elemedve bőrre.
1: Nem, igazából zenéltem az éjszaka folyamán, úgyhogy én még egy picit ilyen bútolós állapotban vagyok, de hát most azért itt éjfélig itt leszek a hallgatókkal, úgyhogy szerintem lesz arra lehetőség, hogy én felébredjek.
0: Na legyen ez így, drukkolunk.
1: De köszönöm szépen a köszöntést.
0: Nagyon szívesen. A másik dolog pedig, képzeld el, hogy a közösségi média nem éppen jótékony hatásairól beszéltem, hogy a gyerekekre mennyire káros, és úgy gondoltam, hogy most ne csak én vonjam le itt a konklúziót, hogy kíváncsi vagyok a te véleményedre is, hogy te hogy látod ezt, hogy a kutatók is természetesen kikutatták és jól megmutatták, meg megmagyarázták, hogy csak csinyen.
1: Én egyébként egyre jobban próbálom kizárni az életemből a közösségi médiát, mert egyre jobban olyan tartalmak kezdtek el rajta megjelenni, ami egyrészt nem vagyok benne biztos, hogy már az én inger küszöbömet megüti, a másik pedig, hogy hát nyilván azért itt, ahol az idő előre haladtával és a generációk előre haladtával, hát sajnos nagyon-nagyon sokan használják már, és szerintem a 12-13 éves korosztályból is vannak rengetegen, akik használják már a közösségi médiát, de sajnos ez egyébként rájuk még mindig nagyon veszélyes, mert azért vannak ott olyan információk, és jelennek meg olyan posztok, ami nem vagyok benne biztos, hogy az ő egészséges fejlődésüknek hát megfelelő tud lenni.
0: Nagyon sok államban egyébként már 16 évtől engedélyezik, szerintem nem lenne rossz egyébként.
1: Az a baj, hogy nyilván, egy regisztrációnál ezt a 16-ot simán ki tudod bekelni, mert amikor kérdezi a születési dátumodat,
0: ja, hát jó, hát most az, hogy hárommal kevesebbet
1: ütsz be, vagy ráigszesz arra, hogy elmúltál már 18, szerintem ez már így...
0: Én valamilyen egyéb dolgot találnék ki, mondjuk személyi azonosítás.
1: Akár egyébként, de hát te, mint édesanyja egyébként...
0: Hát meg mint pedagógus,
1: igen,
0: és tehát,
1: pedagógus,
0: hogy én két frontról is látom ezt, meg egyébként harmadik, mert a médiában is ugye azért erről beszélünk, látjuk, halljuk. Figyelj, mi is résztvevői vagyunk, de én azt gondolom, hogy ez már tényleg elment egy nagyon-nagyon rossz
1: ez
0: irányba. Az, hogy most a készülékeket már ugye nem használhatják tanórákon, az nagyon jó megoldás, de tudom, hogy hazamegy, és kinő a harmadik keze, vagy
1: ja,
0: tenyere.
1: Persze.
0: És onnantól kezdve, például egy héten ezelőtt kérdeztem meg, nyilván név nélkül, mert most teljesen mindegy is, egy kislány azt mondta, hogy napi szinten sőt, nem is napi szinten, hanem Neli kettőig fent van. És kérdeztem, hogy tanul? Hát persze, hogy nem.
1: Most a kíváncsiságból megnézem egyébként a képernyőidőmet, mert ugye nyilván ezt a telefon így feldobálja, hogy mi az, amit használok a legtöbbet. Most csak így tényleg kíváncsi vagyok rá. Hát a Facebook vezet, hoppá. Ennyi erről egyébként, de csak 34 perc,
0: az annyira nem vicces. De figyelj, itt már nem a Facebook, várjál, tehát itt az Insta és a TikTok vezet már, tehát az újabb generációnál.
1: A TikTok a második helyen áll, de az is maximum 18 perccel, az Instagram meg összesen 6 perc. Tehát nekem egyébként az
0: nekem sem az Insta az abszolút utolsó, sőt nem is használom. Én azt gondolom, hogy el tudja terelni a Reels videók, például én néha nyilván nagyot nevetek rajta, vagy pont, hogy olyan dolgot, olyan sztorit dob fel, ami meghökkent, vagy nekem pont az életemhez. Milyen meglepő, hogy pont azt látom, ami érdekel. Na mindegy, zárulja bezen. Dehogy, szó sincs ilyesmire. Szóval nagyon legyünk csinyán. Főleg én azt gondolom, az ifjúságra figyeljünk oda, és hozzunk szabályokat, nem kell radikális szabályokat, de az időben való szabályhozatal, ezt jól megasszontam, arra viszont szükség van.
1: Így van. És inkább rádiót hallgassatok, mert nálunk mindig jó zenék vannak.
0: Meg sok-sok fontos információ, de akkor mivel is jössz a folytatásban?
1: Jön most a Top 40, úgyhogy az elkövetkezendő 4 órában Amerika, Európa, valamint Magyarország 40 legjobb dalát fogom lejátszani, úgyhogy érdemes lesz velem tartani. 6 óra után startol majd a 2 órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy már most jöhetnek oda is az üzenetek. 0620 316 3000, 8 óra után pedig 2 lemez játszó, és onnantól elindul a szombat esti banzáj.
0: Majdnem, hogy láz.
1: Igen.
0: Na legyen ez így, én akkor most már tényleg elköszönök. Feldi Betty vagyok, tartalmas pihentető hétvégét kívánok. Sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Vizsgálat indul a koronavírus járványhoz köthető lélegeztetőgép beszerzések ügyében. Alapjaiban alakíthatják át a Fidesz belső működését a június 13-ai kongresszuson. Óbudai korrupció, újabb politikus gyanúsítottak vannak. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vizsgálat indul a koronavírus járvány elején lebonyolított lélegeztetőgép beszerzések ügyében, amelyek során a kormány mintegy 300 milliárd forint értékben vásárolt 17 ezer berendezést. A döntés hátterében az áll, hogy az egészségügyi szakemberek korábban olyan háttéranyagot nyújtottak be, amelyek szerint a szakszerű személyzet legfeljebb 800 és 1500 közötti beteget képes egy időben lélegeztetőgépen ápolni. A hivatalos tájékoztatás szerint bár a rendkívüli helyzetben az emberélet védelme az elsődleges. A beszerzett gépek hatalmas mennyisége, a felhasznált közpénzek mértéke, valamint a folyamatban résztvevő cégek szerepe miatt indokolt a felülvizsgálat, amelyet a külügyminiszter folytat le. Már 32 gyanúsítottja van annak a nagyszabású korrupciós ügynek, amelyben a központi nyomozó főügyészség újabb 12 szemét, köztük több budapesti vezetőt és képviselőt hallgatott ki. A nyomozás szerint egy vállalkozó 2011 és 24 között politikai oldalakon átívelve több mint 2 milliárd forint vesztegetési pénzt fizetett ki önkormányzati szerződésekért. Az ügyészség kezdeményezte a jelenlegi és korábbi második kerületi polgármester, egy fideszes választókerületi elnök, egy óbudai fideszes pártelnök, valamint egy szocialista és egy momentumos önkormányzati képviselő letartóztatását is. A gyanúsítottak között egy ellenzéki országgyűlési képviselő is szerepel. Az összehangolt akció során a hatóságok több 10 millió forint készpénzt és értéktárgyat foglaltak le. Alapjaiban alakíthatják át a Fidesz belső működését a június 13-ai kongresszuson, ahol a jelenlegi választókerületi rendszer megszüntetéséről és az önkormányzati struktúrához való igazodásról dönthetnek. Az új modell szerint a párt felépítését a jövőben települési csoportok és megyei választmányok adnák, a megyei elnökök pedig automatikusan tagjaivá válnának az így akár 28 fősre bővülő országos elnökségnek. Navracsics Tibor, a párt önkormányzati megújulásának koordinátora közölte, a változások hitelességéhez elengedhetetlen, hogy az új vezetésben helyet kapjon legalább egy sikeres polgármester is a legutóbbi választásokon kiemelkedően szereplő fideszes városvezetők közül. Megszűnhet a sorban állás és az önkiszolgáló kasszáknál való bajlódás a Lidl legújabb fejlesztésével, amely június 4-től Scan and Go néven indult el kísérleti jelleggel. A diszkontlánc új funkciója az alkalmazáson keresztül teszi lehetővé a vásárlóknak, hogy a termékeket azonnal beszkenneljék, amint leveszik azokat a polcról. A virtuális kosár tartalmát és a kedvezményeket az applikációban folyamatosan követni lehet, a fizetésre pedig már csak egy QR kódot kell beolvasni a kasszán. A szolgáltatást elsősorban két főváros környéki és egy monori üzletben tesztelik, ahol a dolgozók személyesen segítik a vásárlókat, és ők végzik el az életkorhoz kötött termékek kötelező ellenőrzését is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, reggelre 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 31 fok között mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
4: Kettő óra után is sok jó zenét a Sunshine-on. Hello mindenkinek a stúdióban, innentől kezdve Glass Norbert. Startol a Sunshine Top 40, Amerika, Európa és Magyarország legjobb 40 dala jön az elkövetkezendő 4 órában. A 40. ezen a héten Taylor Swift, itt van Tulos Opelite.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Sunshine Top 40.
0: 40.

0: Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Gatom. És ez volt tőle a Turn the Lights Off az előző percben itt a Sunshine-on, méghozzá a Sunshine Top 40 keretein belül a 36. helyről szólt ez a felvétel. Kellemes délután kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, természetesen a kínai asztrológia a mai napra is jósolt nekünk, ugyanis ma hosszú távú sikernap van. A hosszú távú sikernap a kínai asztrológiában olyan kedvező napnak számít, amely támogatja a tartós eredményeket, a stabil fejlődést és a jövőbe mutató döntéseket. Ez a nap egyébként különösen alkalmas lehet új projektek indítására, szerződések megkötésére vagy hosszú távú célokkal kapcsolatos lépések megtételében. Ezt tanácsolja tehát nekünk mára a kínai asztrológia, én pedig azt, hogy hangerült a maximumra, folytatódik a Sunshine Top 40, 35. ezen a héten Josh Favaz, ez pedig a Like a Player. Kellemes

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Sunshine FM. Rákönyörödünk a közlekedési információkra. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Debrecen út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt. Csak úgy, mint a Szent István utcán, ugye a kórház előtti buszmegállónál, ez egyébként mindkét helyen bójával körbe is van jelölve. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Vasvári Pál utcán napközben nagyobb torlódásra lehet számítani, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segíti a forgalmat. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban kint vannak a rendíberőrei, méghozzá a Monostorpályi úton, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén kint vannak a rendőrök a Füredi úton. És ha pedig van közlekedési infód, akkor az ügyet a folytatásban is. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. A 32. helyről folytatódik a Sunshine Top 40. Imál Angel, I am moving to the sun.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Calvin Harris. A 31. helyről szólt a Sunshine Top 40-ben a Blessing című felvételem. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, hamarosan 3 óra, úgyhogy tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis elmenjünk egy picit hírezni, illetve reklámozni. Viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, és hát folytatódik a Sunshine Top 40. A 30. helyről indítom már a következő óránkat. Ed Sheeran, Sapphire.

0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
8: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Vizsgálat indul a koronavírus járványhoz köthető lélegeztetőgép beszerzések ügyében. Visszavonták Mága Zoltán hegedűművész körének félmilliárdos támogatását. A zöld folyadék miatt eljárás és bírság vár a debreceni CATL akkumulátorgyárra. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Vizsgálat indul a koronavírus járvány elején lebonyolított lélegeztetőgép beszerzések ügyében, amelyek során a kormány mintegy 300 milliárd forint értékben vásárolt 17 ezer berendezést. A döntés hátterében az áll, hogy az egészségügyi szakemberek korábban olyan háttéranyagot nyújtottak be, amelyek szerint a szakszerű személyzet legfeljebb 800 és 1500 közötti beteget képes egy időben lélegeztetőgépen ápolni. A hivatalos tájékoztatás szerint bár a rendkívüli helyzetben az emberélet védelme az elsődleges. A beszerzett gépek hatalmas mennyisége, a felhasznált közpénzek mértéke, valamint a folyamatban résztvevő cégek szerepe miatt indokolt a felülvizsgálat, amelyet a külügyminiszter folytat le. Visszavonta a Novo Studium Kft.-nek, vagyis Mága Zoltán hegedű művész körének odaítélt 500 millió forintos támogatását Tars Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető a közösségi oldalán bejelentette, a támogatást a Nemzeti Kulturális Alapból korábban azért utalták ki, hogy a kedvezményezettek a közpénzből a Fidesznek kampányoljanak. Ezzel egy időben távozik posztjáról Papp Dániel, a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap vezérigazgató, aki maga kezdeményezte munkaviszonya megszüntetését. A zöld folyadék miatt eljárás és bírság vár a debreceni CATL akkumulátorgyárra, mert a cég május 5-én este szabálytalanul zöld színű folyékony hulladékot engedett a csatornába. A Hajdú-Bihar vármegyei kormányhivatal tájékoztatása szerint a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is ki fogja szabni a bírságokat, az eset miatt pedig Lőrinc Viktória vidék és település fejlesztési miniszter soron kívüli vizsgálatot rendelt el. Miközben a Tiszapárt helyi képviselő szerint magzatkárosító anyagot mutattak ki a folyadékból, az akkreditált hatósági mérések nem igazoltak egészségkárosító szennyezést, a CATL szerint pedig csak a tartályok teszteléséhez használt nem mérgező nyomjelző festék tört a felszínre egy dugulás miatt. Várhatóan ebben a kormányzati ciklusban megkezdődik az új debreceni nagyállomás tervezése és az engedélyek beszerzése, amiről a MÁV illetékesei és a Tiszapárt országgyűlési képviselői számoltak be a közösségi oldalon. Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár kiemelte, hogy a hosszú távú komplex rekonstrukció előtt már a következő 1-2 éven belül kiépítik a peronokhoz vezető lifteket, amivel teljesen akadálymentessé válik az állomás. Erre azért van szükség, mert az aluljáró födém szerkezetének romlása miatt jelenleg 40 km/h sebességkorlátozás van érvényben a vágányokon. Szilágyi Tibor, a MÁV vezérigazgató helyettese hozzátette, a teljes födém cserét szakaszosan végzik majd el, a teherbírás növelése érdekében pedig előreláthatóan év végéig egy ideiglenes dúcolatot építenek ki az aluljáróban.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, reggelre 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 31 fok között mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Három óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, na meg folytatódik a Sunshine Top 40. Hello mindenkinek, a stúdióban továbbra is Glass Norbert, 30 felvétel, ennyi fér még vele az elkövetkezendő három órában. Nézzük is, hogy melyik a 30. Ed Sheeran, Sapphire, ezzel indítom az óránkat.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Sunshine Top 40.
3: 30.

Sexy Shows. A 26. helyről szólt a Sunshine Top 40-ben a Volt With Me. Kellemes délután kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Érkezik a 25. helyezett, méghozzá Kasmír. Kasmírról egyébként, amit érdemes tudni, hogy ő már ugye rengetegszer fellépett a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján, a Tomorrowland-en. Amiről ő ugye nagyon elhíresült, az a látványos, történetet mesélő, vizuális elemeiről. Kasmír, Vice Run.

0: Swedish House Mafia, és ez volt tőlük a Wait So Long, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, megállunk egy picit, és átadom a terepet Katának, ugyanis június 6-ára, szombatra is jósoltak nekünk a csillagok, úgyhogy jön Kata és az asztrológia.
1: Sunshine FM asztrológia.
0: Köszönjük szépen, várunk majd vissza 5 óra után a legjobb program lehetőségekkel, most viszont folytatódik a Sunshine Top 40, a 22. helyről

0: Blondie és Sissi Cotola Never Walk Alone az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délután kívánok mindenkinek, drága Sunshine-osok! A Sunshine Top 40 21. helyéről szólt ez a felvétel. Most viszont megállunk, ugyanis elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit. Érkezik az elkövetkezendő 2 órában a legjobb 20 felvétel. 20. ezen a héten Hertz és a Purple Disco Machine közöse. Ez a So Wonderful Life.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Az időjárásnak megfelelően közlekedjenek, és nyilvánvalóan nagyon sok a motorkerékpáros, kerékpárosak utakon. Kiránduló övezetekben nagyon sokan tartanak, és oda vették hétvégén úti céljukat. Jelentős leterheltséggel kellett számolni az elmúlt napokban már, de a nyárias időjáráshoz továbbra is alkalmazkodjanak. És nyilvánvalóan a parkolással, megállással kapcsolatosan, akik a gépjárműveket leteszik, ott hagyják, győződjenek meg, hogy a szabályoknak megfelelően tették-e, és nem-e okoz esetleg fennakadást, vagy hogy szabad-e parkolni. Nagyon sokan ilyenkor az árnyékos helyeket kedvelik, viszont az autóbuszvezetők végállomásoknál azt kérik a közlekedőktől, hogy ne álljak el az autóbuszok haladását, illetve a körforgalmaknál való visszakanyarodását az autóbusz végállomásoknál. Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar vármegye területén is jelentős leterheltség az M3-as autópályán. Köszönöm a figyelmet, balesetmentes hétvégét, jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Aggasztó adatok láttak napvilágot a debreceni rolleres balesetekről. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Még júniusban elkészül az akkumulátoripar és más kiemelt kockázatú létesítmények országos ellenőrzési terve, amellyel párhuzamosan megkezdődnek a helyszíni vizsgálatok is. A szigorítások részeként október 1-jéig a szennyező fizet elvére épülő, az eddiginél jóval szigorúbb környezetvédelmi felelősségi és szankciórendszer dolgoznak ki, mivel a jelenlegi bírságok alacsonyak és a kiskapukat a nagyvállalatok gyakran kihasználják. Ezzel egy időben megszűnik az a szabály, amely alapján egy miniszter külön döntéssel jelölhette ki az akkumulátor újrafeldolgozó gyárak helyszíneit, az új szabályozási koncepció kialakítására pedig egy tárcaközi munkacsoport alakul. Eltörli a kormány a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, az erről szóló rendelet pedig már meg is jelent a magyar közlönyben. A döntés értelmében a 2025-26-os tanévre vonatkozóan már nem kell alkalmazni a rendszert, és a tanároknak nem kell teljesíteniük a feltöltési kötelezettséget sem. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a korábbi értékelések alapján megállapított illetmények megmaradnak, a változtatás célja pedig a felesleges adminisztrációs terhek csökkentése. Az új szakmai alapokon nyugvó értékelési rendszert a szakmai szervezetek bevonásával idén augusztus 31-ig dolgozzák ki. Aggasztó adatok láttak napvilágot a debreceni rolleres balesetekről, miután a Debreceni Egyetem tájékoztatása szerint 2024-ben és 2025-ben összesen 710 sérültet láttak el, akiknek több mint 93%-a elektromos eszközzel közlekedett. A statisztikák szerint a sérültek száma egyetlen év alatt csaknem a duplájára emelkedett, a pórú jártak csaknem egyharmada pedig súlyos, 8 napon túlgyógyuló sérülést szenvedett. Különösen megdöbbentő adat, hogy a 665 elektromos rolleres sérült közül mindössze 9-en viseltek bukósisakot, és egyéb védőfelszerelést egyetlen esetben sem dokumentáltak az orvosok. Feloldhatatlan ellentétek miatt feloszlatta magát Hajdú-Bagos képviselő testülete, így időközi választást tartanak a Hajdú-Bihari településen. A helyi választási bizottság döntése értelmében a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester megválasztásának időpontja augusztus 30-a lesz. A 2000 fős község 7 fős testülete még május 6-án mondta ki a feloszlását, miután a polgármester szerint az egyik képviselő miatt ellehetetlenült a közös munka. Hajdú-Bihar vármegy egyében egyébként, ahogy arról beszámoltunk, Hajdú-Böszörményben is új polgármestert kell majd választani, mert a korábbi vezető parlamenti mandátumot szerzett. A 33-as főúton Debrecen közelében csatornázási munkálatok miatt a 99-es kilométernél lezárták a fél útpályát, így irányonként csak egy-egy sáv járható. Szintén Debrecen térségében a 101-es és a 103-as kilométer között növényzetgondozást végeznek a szakemberek, emiatt ott útszűkületre, félpályás korlátozásra és sebességkorlátozásra kell számítaniuk a járművezetőknek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, reggelre 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 31 fok között mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Négy óra után is csak jó zene itt a Sunshine Anna, meg folytatódik a Sunshine Top 40. Hello mindenkinek, kellemes délután. Jöhetnek a közlekedési infók is a folytatásban. 0620-316-3000. A 20. helyről indítom ezt az órát. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Sunshine Top 40.
0: 20.

Sony Fodera, és itt ott van a Think About Us az előző percben itt a Sunshine Top 40-ben, méghozzá 16. helyről, és a drága Sunshine-osok az elektromos rollerek szabályozásának mielőbbi szigorítását sürgeti Vitézi Dávid, a közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint a nagy teljesítményű rollerekkel összefüggő balesetek száma és súlyossága indokolja, hogy a kérdést ne csak a KRESZ teljes felülvizsgálatának részeként kezeljék. Vitézi Dávid egyébként úgy véli, a közlekedési szabályok két lépcsőben kellene módosítani, és a rollerekre vonatkozó változásokat már rövid távon életbe kellene léptetni. Úgyhogy mindenki készüljön fel, hamarosan, heteken belül új szabályozás jöhet az e-rollerekkel kapcsolatosan. Minden ezzel kapcsolatos információ pedig elolvasható weboldalunkon, a sunshine.hu-n. A Sunshine Top 40 pedig folytatódik a Gordo Loco Loco ezen a héten.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: A Disco Lines, és ez volt tőlük a No Broke Boys az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, rá is kanyarodunk a közlekedési információkra, mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt a közműfedél, ez akadályt is jelent, csak ugyan mint a Szent István utcán, a kórház előtti busz megállónál, itt mindként helyen egyébként ez bójával körbe is van jelölve. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Dohány utca 3-as szem előtt folytatódnak majd hétfőtől a parkoló felújítási munkálatok, itt ugye felbontották az útburkolatot, mindenki óvatosan közlekedjen. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban kint vannak a rendőrök, méghozzá Csapó utcán. Köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint szintén kint vannak a rendőrök a Bartók Béla úton. Ha pedig van közlekedési info, akkor az ügyet a folytatásban is telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, balesetmentes közlekedést, a Sunshine Top 40 pedig a 12. helyről folytatásban.

0: Sunshine Top 40.
1: 11. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Cameron.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

Kamrad és itt a Be Mine az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis elmegyünk egy picit hírezni, illetve reklámozni, viszont a következő órában is várok vissza mindenkit, hiszen jön a legjobb 10 felvétel Amerika, Európa, valamint Magyarország játszási listái alapján. Alex Foren, Fever Dream, ezen a héten a 10.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Levelet küldött a magyar kormánynak a Rosszatom. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány. Eloszlatják a szülés körüli bizonytalanságokat Debrecenben. Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és nézzük a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Diplomáciai és üzleti csatornákon keresztül küldött levelet a magyar kormánynak a Rosszatom, kifejezve hajlandóságát a Paks 2 atomerőművel kapcsolatos munkák auditálására. Alekszej Lihacsov, az orosz állami nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatója a Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon elmondta, hogy készek részt venni a konzultációkban és megválaszolni az árképzés struktúrájával, valamint a beruházás határidejével kapcsolatos összes kérdést. A vezérigazgató hozzátett, hogy jelenleg a magyar fél döntésére várnak a tárgyalások megkezdéséről, és egyelőre nem tisztázott, hogy az egyeztetések a magyar megrendelő auditja után, vagy azzal egy időben zajlanak majd. Szigorítja a vendégmunkások magyarországi munkavállalási lehetőségeit a kormány, így mától a munkaerő kölcsönző cégek egyes országokból nem tudnak gyorsított eljárásban munkavállalókat behozni. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, hogy a Fülöp-szigetekről, Grúziából és Örményországból a jövőben nem lehet új munkavállalókat alkalmazni. Az intézkedés a már Magyarországon tartózkodókat közvetlenül nem érinti, ők ugyanis a szabályozás értelmében továbbra is kérhetik a munkavállalói jogosultságot meghosszabbítását. A szerződés szerinti határidőnél korábban nyitották meg a forgalom előtt a Szabó-Lőrinc és a Csigakert utcai csomópontot. A keresztirányú forgalom visszanyitása ellenére a területen még számítani kell kisebb javítási munkákra és korlátozásokra. Ezzel párhuzamosan lezárták a Decathlon mögötti átkötő utat a gépjárművek elől, így ott a jövőben már csak gyalogosan és kerékpárral lehet közlekedni. A szakemberek arra kérik a sofőröket, hogy a csomópontban nem megszokásból, hanem a kihelyezett jelzőtáblák és a fényjelző készülékek jelzései alapján fokozott óvatossággal vezessenek. Menetrenden kívüli éjszakai Intercity járatot indít a MÁV a jövő keddi debreceni magyar-kazak felkészülési mérkőzés után, hogy biztosítsa a fővárosi szurkolók hazajutását. A Magyar Labdarúgó Szövetség tájékoztatása szerint a 19 órakor kezdődő összecsapás végére a drukkerek már nem érnék el az utolsó menetrend szerinti járatot, ezért a Vasút Társasággal való egyeztetés nyomán június 9-én 22 óra 4 perckor egy rendkívüli vonat is elindul a debreceni állomásról. A járat a megszokott IC megálló helyeket érintve a tervek szerint szerda kora hajnalban 0 óra 39 perckor fut be a budapesti nyugati pályaudvarra. A szülés körüli bizonytalanságokat és a félelmeket szeretnék csökkenteni a szakemberek a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának nyílt napjain. A nagyerdei kampusz zsúfolásig telt tanterme után legközelebb a Kenézi Gyula kampuszon várják a leendő szülőket június 10-én 9 órától. Az érdeklődők szakértői válaszokat kaphatnak a vajudás menetéről, a fájdalomcsillapítási lehetőségekről és az aranyóra jelentőségéről, valamint tekinthetnek a szülőszobába és a gyermekágyas részlegbe is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Vasárnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, reggelre 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 31 fok között mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Öt óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg a Sunshine Top 40 legjobb 10 helyezettje. Ez következik az elkövetkezendő 56 percben. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert. Startolunk a 10. helyről. Alex Warren, Fever Dream.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
5: Sunshine Top 40. 10.

0: A Fitless egykori nagy felvételem, Bibi Rexa újragondolásában ezen a héten a 6. helyről szólt, ez volt a New Religion. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, drága sunshine-osok, most viszont megint megállunk egy picit, ugyanis visszatekintünk a keltető legjobb pillanataira, és természetesen a srácok pedig hétfőn is majd visszatérnek. Most viszont tehát hallgassunk bele a keltető legjobb pillanatába.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Hogy megyek át falvakon, főleg ilyen szegényebb falvakon, ott állnak kint a kis gyerekek, nem csak fiúk, hanem lányok, és mindig mutatják, hogy húzzam a gázt, hogy adjak neki, és nem értettem először, hogy mi ez a jel, hogy ők imádják, hogyha egy ilyen hangos motor elmegy mellettük, és akkor így odahúzzák a hangot. Hát az enyémben meg gyári kipufogóan azért hangosnak annyira nem nevezhető, de azért egy idő után én is odahúzom, és olyan hálások, integetnek, megköszönik, hogy micsoda élmény.
3: Teljesen félreértetted. A gyerekek azért integetnek neked, meg azért mutatják, hogy húz meg, hogy bácsi, tessék innen gyorsan elmenni, mert apa már ébredezik, kijön a lánccal, és úgy hátba vágja, hogy lerepül a motorról.
2: Az kovácsvágásom volt, amikor elmentem a kilátóba.
3: Szóval a gyerekek azért ugye integettek, hogy apa mindjárt felkel és levág a motorról, utána meg azért integettek már, mikor elfelé mentél, meg tapsoltak, meg örültek, hogy ez az megmentettünk még egy ember.
2: Ott van bent, hároman ott fekszenek, már a motor is a bokorba.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu
1: Sunshine Top 40.

0: Bodyguard és a Years and Years. Ez volt tőlük a Hallucination, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, ugyanis megérkezett hozzám Kata a stúdióban, hiszen vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtuk egy csokorba, jön tehát Kata és a program ajánló.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM program ajánló.
3: Könyvfalók és kultúrbúvárok. Lapozzunk bele a nyárba. Június 10-e és 14-e között érkezik a debreceni ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok, ami idén egy hatalmas csavarral az ikonikus Aranybika szállóba költözik be. Idén a csodás Újvidéket látjuk vendégül, úgyhogy lesz minden a balkáni világzenétől az izgalmas irodalmi kulisszatitkokig, a díszvendég pedig a Kossuth díjas Végen László lesz. Nyissátok ki a naptárat, írjátok fel, és június 10-e és 14-e között gyűjtsetek be pár felejthetetlen történetet. Készen álltok a legfrissebb kortárs irodalmi pletykákra és a legjobb sztorikra? Június 11-e és 15-e között újra a könyveké és az olvasásé a főszerep, ugyanis jön az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár Nyíregyháza szívében elképesztően változatos programokkal, na meg kihagyhatatlan kedvezményekkel vár rátok. Akár a legújabb regényekre vadásztok, akár a gyerkőcnek kerestek valami szuper olvasnivalót, ezt a több mint 9 évtizedes hagyományt kár lenne kihagyni.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM program ajánló.

0: A halott pénz, és ez volt tőlük a gyerekek az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ez szólt ezen a héten a Sunshine Top 40-ben a második helyről. Most viszont jön az első helyezett, és perceken belül pedig startol a két órás élő esti kívánságműsor, úgyhogy jöhetnek már az üzenetek, telefon SMS Viber 0620 316 3000. A Sunshine Top 40-ben ezen a héten az első Miley Cyrus és az End of the World.
1: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is...

Műsorajánló. Tudjuk, mi a múlt, tudjuk, mi a jelen, és tudjuk, mi a jövő. Sunshine Mix XL. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Az új generáció DJ-i megérkeztek. Sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Sunshine Mix XL. A hétvége elengedhetetlen parti kelléke. Ez műsorajánló volt.

0: crazy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedés

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az angol font a korábbi napok drágulása után most gyengült, így a jegyzése jelenleg 410 forint alatt alakul. Hasonlóan csökkent az euró ára is, már 354 forintos szintet közelíti. A svájci frank az előző időszak csökkenését követve tovább veszített értékéből, így az ára valamivel 386 forint felett maradt. Az amerikai dollár jegyzése szintén lejjebb kúszott, már kevesebb, mint 305 forintot kell fizetni érte. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, reggelre 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 31 fok között mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszi Marianna legfrissebbeket, 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg startol a hét utolsó, 2 órás élő esti kívánság műsora, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000, az óránkat indítom Ed Sheerannel, itt van tőle az Azizám.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel, megszakítás nélkül, Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

0: A hősök és a maradók benne az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, természetesen ma is javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Peti üzenetében nyitom az estét, aki a szerelmének Anitának üzeni, hogy köszönöm, hogy minden nap mosolyt csalsz az arcomra, szeretlek. Aztán Kati a férjének Zolinak szeretne rajtam keresztül boldog születésnapot kívánni, Laci pedig a barátnőjének Virágnak üzeni, hogy hiányzol, várom, hogy újra együtt legyünk. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Hossz, ez pedig a Midnight, a két órás élő esti kívánság műsorban.

Dash Young Fly. Ez volt tőlük az Oh Mama, az előző percben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig jöhetnek az üzenetek, hiszen addig tart ma is a 2 órás élő esti kívánságműsor. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Szandi apárjának, Dávidnak szeretne rajtam keresztül üzenni, hogy te vagy a legjobb dolog, ami történt velem. Nagyon szeretlek. Aztán Zsófi a barátjának, Bencinek üzeni, hogy köszönöm a sok támogatást és szeretetet, te vagy a mindenem. Tamás pedig a feleségének, Áginak üzeni, hogy minden együtt töltött percért hálás vagyok. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van a folytatásban Teddy Swims, ez pedig a The Door, a 2

0: Az alapítványa pedig 614 millió forintból gazdálkodhat. Megkezdődik a velencei tó vízpótlását szolgáló két tározó rekonstrukciója, miután a tó helyzete súlyossá vált. Köböl Anita kormány szóvivő, a Gajdos László élő környezetért felelős minisztertől kapott tájékoztatás alapján elmondta, hogy a folyamat már el is indult az érintett tározóknál.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Vasárnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, reggelre 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 31 fok között mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszi Marianna legfrissebbeket. 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Hello mindenkinek a stúdióban továbbra is Glass Norbert. Jöhetnek az üzeneteitek. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Indulunk David Guettával.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Igen.
1: Damiano David és Tylam. Ez volt tőlük a Talk to Me, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a hét utolsó, két órás élő esti kívánság műsora. Íme az elérhetőségem.
2: 0620-316-3000.
1: Andi üzenetével nyitom a második órát, aki az unoka testvérének Krisztinek szeretne rajtam keresztül nagyon boldog születésnapot kívánni, aztán Bea, az apukáját szeretné szintén köszönteni rajtam keresztül, és üzeni neki, hogy köszönök mindent, Feri pedig a feleségének üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem állsz, jobban és rosszban. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Tiesto, ez pedig az On My Way, a két órás élő esti kívánság.

0: Sophie and the Giants, méghozzá Purple Disco Machine-nek kiegészülve. Ez volt tőlük a Paradise. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló. Viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Könyvfalók és kultúrbúvárok, lapozzunk bele a nyárba. Június 10-e és 14-e között érkezik a debreceni ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok, ami idén egy hatalmas csavarral az ikonikus Aranybika szállóba költözik be. Idén a csodás Újvidéket látjuk vendégül, úgyhogy lesz minden a balkáni világzenétől az izgalmas irodalmi kulisszatitkokig, a díszvendég pedig a Kossuth-díjas Végen László lesz. Nyissátok ki a naptárat, írjátok fel, és június 10-e és 14-e között gyűjtsetek be pár felejthetetlen történetet. Készen álltok a legfrissebb kortárs irodalmi pletykákra és a legjobb sztorikra. Június 11-e és 15-e között újra a könyveké és az olvasásé a főszerep, ugyanis jön az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár Nyíregyháza szívében elképesztően változatos programokkal, na meg kihagyhatatlan kedvezményekkel vár rátok. Akár a legújabb regényekre vadásztok, akár a gyerkőcnek kerestek valami szuper olvasnivalót, ezt a több mint 9 évtizedes hagyományt kár lenne kihagyni.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez. Dávid üzeni a szerelmének, Lidinek, hogy te vagy a legszebb ajándék az életemben. Nagyon szeretlek. Józsi a feleségének, Marikának üzeni, hogy köszönöm a közös éveket és sok szép emléket. Nagyon szeretlek. Petra pedig az édesanyjától szeretne bocsánatot kérni, amiért megbántotta. Remélem célba ért az üzenet. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek minden bizonnyal most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Taylor Swift, ez pedig az Opel Light, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

Fischer és Jennifer Lopez. Ez volt tőlük a Waiting for Tonight, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek a hét utolsó üzenetei. Pisti üzeni a mennyasszonyának, méghozzá Nórinak, hogy köszönöm, hogy igent mondtál, alig várom, hogy örökre összekössük az életünket. Lilla bocsánatot szeretne kérni a legjobb barátnőjétől, méghozzá Esztertől, a félreértés miatt, és reméli, hogy hamarosan kibékülnek. Jani pedig a feleségének üzeni, méghozzá Katinak, hogy több mint 20 éve együtt, és még mindig te vagy életem szerelme. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Diaz és Menta párosa. Ez a Méreg. Kellemes

0: Kid Laroi, és ez volt a Without You az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez, viszont nem búcsúzom tőletek, ugyanis tartunk egy nagyon-nagyon rövid szünetet, utána pedig indul a MixXL, méghozzá mindjárt az első kettő órában DJ Vágóval, úgyhogy jó helyen vagytok, ne kapcsoljatok sehova, mindjárt folytatjuk.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Megint ugyanúgy jukodom ki, amiről a múlt héten beszélgettünk, hogy láttam egy olyan Facebook posztot, hogy valaki kirakta, hogy végre most a héten ellenőrzik ugye a motorokat, és hogy Budapest belvárosában végre nem fogja hallgatni ezeket a hangos kipufogókat. És abban a másodpercben ilyen több ezer hozzászólás volt.
3: Hát a motorosok,
2: hogy amikor vért adunk, amikor egyébként gyerekeket megyünk és szórakoztatunk, meg megjelenünk, meg jótékonysági rendezvényen vagyunk, mert egyébként összetartó társadalom. A motoros akkor azzal nincs probléma, ugye? De, és valaki csak ennyivel zárta a beszélgetést, hogy de nem sokára megint hétfő lesz. És akkor megint kitolhatom a hangos motorral, vagy kipufogóval rendelkező motoromat. Nyilván persze van, akit ez irritál, van, akit ez egyáltalán nem zavar. Én nagyon sokszor találkozok olyannal, ezt nem is tudtam, hogy megyek át falvakon, főleg ilyen szegényebb falvakon, ott állnak kint a kis gyerekek, nem csak fiúk, hanem lányok is, és mindig mutatják, hogy húzzam a gázt, hogy adjak neki, és nem értettem először, hogy mi ez a jel, hogy ők imádják, hogyha egy ilyen hangos motor elmegy mellettük, és akkor így odahúzzák a hangot. Hát az enyémben meg gyári kipufogóval azért hangosnak annyira nem nevezhető, de egy idő után én is adózom, és olyan hálások integetnek, megköszönik, hogy micsoda élmény.
3: Teljesen félreértetted. A gyerekek azért integetnek neked, meg azért mutatják, hogy húz meg, hogy bácsi, tessék innen gyorsan elmenni, mert apa már ébredezik, kijön a lánccal, és úgy hátba vágja, hogy lerepül a motorról.
2: Az kovácsvágásom volt, amikor elmentem a kilátóba, azt meséltem, nem? Leparkoltunk, és akkor ott ezer lépcső vezet fel, arról híres egyébként az a kilátó.
3: És megszámolt?
2: Hát nem, mert 300 után már is szakadt rólam a víz. Próbálj meg felmenni motoros bakacsban, ruhában, meg sisakban, meg
3: mindenben. 780-nál elvesztettem, úgyhogy lementem.
2: Felmentem, eszméletlenül fújt a szél, amúgy is libegett a kilátó, nekem meg tériszonyom van, és akkor jöttem, hogy de hülye vagy, minek jött tér ide fel? Tehát, hogy semmi értelme nem volt, majd elindultam vissza, és akkor már ott a helyi erők már nézegették, hogy hány kiló lehet a kipufogó meg a többi, és akkor már futásban mentem lefelé.
3: Hogy... Ja, úgy, hogy azt végignézted, miközben az ezer lépcsőt megtetted lefelé, hogy ő
2: persze,
3: ott
2: mert
3: van,
2: messziről
3: láttál.
2: Hát, nem is fentről, de messziről láttam, hogy aha, az fölöttébb gyanús az az autó, meg az a három alak, aki ott nézegeti és méregeti a dolgokat, úgyhogy akkor érdekes lefelé gyorsabban haladtam.
3: Igen, szóval. És csak ilyen mondatokat hallottál, hogy szerintetek az utánfutóra felfér? Na, szóval a gyerekek azért ugye integettek, hogy apa mindjárt felkel és levág a motorról, utána meg azért integettek már, mikor elfelé mentél, meg tapsoltak, meg örültek, hogy ez az megmentettünk még egy ember.
2: Ott van bent, hároman ott fekszenek, már a motor is a bokorba.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Péntektől megszűnt a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban. Alapjaiban alakíthatják át a Fidesz belső működését a június 13-ai kongresszuson. A Tisza párt megtartja a 13. és a 14. havi nyugdíjat is. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek!
1: Hírek a Sunshine FM-en!
5: Péntektől megszűnt a rendőri jelenlét a gyermekotthonokban, miután Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bejelentette a rendvédelmi dolgozók visszahívását. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelmi intézményekben szakértelem és szakemberek kellenek, nem pedig rendőrök. A rendőri felügyeletet még tavaly decemberben rendelte el a korábbi vezetés a Szőlő utcai gyermekotthonba kialakult helyzet kezelésére, január 1-től pedig valamennyi hazai intézményre kiterjesztették azt. A mostani döntés a kormány lezárja ezt az időszakot, igazodva a szakértők korábbi jelzéseihez, miszerint a nevelési és szociális problémákat nem lehet rendvédelmi eszközökkel megoldani. A Tisza párt megtartja a 13. és 14. havi nyugdíjat is, a rendszert ugyanis jelenlegi formájában igazságtalannak tartják. Köböl Anita, a párt képviselője közölte, hogy az eltörlés helyett célzott segítséget nyújtanának a rászorulóknak, így a legalacsonyabb nyugdíjak emelését és a nyugdíjas szépkártya bevezetését tervezik. Alapjaiban alakíthatják át a Fidesz belső működését a június 13-ai kongresszuson, ahol a jelenlegi választókerületi rendszer megszüntetéséről és az önkormányzati struktúrához való igazodásról dönthetnek. Az új modell szerint a párt felépítését a jövőben települési csoportok és megyei választmányok adnák, a megyei elnökök pedig automatikusan tagjaivá válnának az így akár 28 fősre bővülő országos elnökségnek. Navracsics Tibor, a párt önkormányzati megújulásának koordinátora közölte, a változások hitelességéhez elengedhetetlen, hogy az új vezetésben helyet kapjon legalább egy sikeres polgármester és a legutóbbi választásokon kiemelkedően szereplő fideszes városvezetők közül. A bűncselekményből származó vagyon közvetlenül a rendvédelmi szervek munkáját támogatja a jövőben, miután a NAV egy nagyértékű gépjárművet adott át a rendőrségnek. A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy büntető eljárás során lefoglalt, majd jogerősen elkobzott BMW X5 típusú autót ajánlott fel a budapesti rendőrfőkapitányságnak rendvédelmi feladatok ellátására. Bár a hatóság az elkobzott járművek döntő többségét az e-árverési oldalán értékesíti, a törvények lehetőséget biztosítanak arra, hogy a megfelelő eszközöket a nyomozó hatóságok operatív munkájára, a közjavára ajánlják fel. Megszűnhet a sorbanállás és az önkiszolgáló kasszáknál

0: termékek kötelező ellenőrzését is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Vasárnap sok napsütésre van kilátás, az időnként megnövekvő gomoly felhőkből egy-egy zápor, esetleg zivatar csupán elszórtan fordulhat elő. Az északnyugatira forduló szél több helyen megélénkül, északnyugaton néhol megerősödik, reggelre 10 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 26 és 31 fok között mérhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő. A pillanat elérkezett. A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. DJ Vágó. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
4: Itt is vagyunk, hello mindenkinek, átálltunk kettő darab lemezjátszóra, hiszen hogyha szombat, akkor indul a térség valóban élő esti mix műsora, a lemezjátszóknál pedig DJ Vágó, hello Andris.
5: Üdv mindenkinek, szia-szia.
4: Hát most már a hallgatók kettő órát lehúztak veled, most belecsapunk még kettőbe.
5: Így van, úgyhogy pörögjünk fel, ahogy ígértem, jobbnál jobb felvételeket hozok most szépen sorban, a térség ritmusaiból összeállítva.
4: Így van, jöhetnek az üzeneteitek is, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Andrisom, indítsuk meg az estét, mivel kezdünk?
5: Ahogy ígértem, kellemes dalokat hozok, most Duke DeMondal megyünk tovább, egy fantasztikus dalt hozok tőle, úgyhogy érdemes velünk rádiózni.
4: Egészen este 10 óráig a lemezjátszóknál.

0: SS és az Ecuador az előző percekben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánok mindenkinek, jöttek szép számmal üzenetek, a lemezjátszóknál pedig nem más, mint DJ Vágó. Hello.
1: Így van, hello, sziasztok.
0: Na, csemegézzünk az üzenetekből, na végre egy műsor, ahol nem ugyanaz a 10 sláger pörög. Tökéletes mixelés, igazi vibe az egész. Még a szomszéd is átjött megkérdezni, mi szól, csak így tovább, üdv nektek Ádám.
1: Köszönjük szépen Ádám, igyekszünk.
0: És még egy üzenet, minden szombat este ez a mentőöv a hét fáradalmai után. A mixek olyan jól vannak összerakva, hogy egyszerűen nem lehet ülve hallgatni. Respekt DJ Vágónak, puszi nektek Erika.
1: Köszönjük szépen Erika. Egyébként a hétköznap, mi minden éjszaka így bele-bele nyúlok így a tracklistában, és összeválogatom azokat a dalokat, amit régen hallottunk, de új köntösbe tálaljuk nektek, éppen ezért, és jók a visszajelzések, amit nagyon szépen köszönünk.
0: Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon SMS Viber 0620 316 3000. Andrisom, mivel megyünk tovább?
1: Egy igazi klasszikus hozok, ami nem más, mint Labus és a Be My Lover. Most egy kicsit másképp, mert David Guetta egy kicsit felturbózta ezt egy pár évvel ezelőtt, úgyhogy hallgassuk meg jó hangosan.
0: Egészen este 10 óráig, tehát a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: a megújult Mixxel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánunk. Egy teljes órát már le is zárunk, ugye, hogy milyen jól repül a mixekkel az idő. A lemezjátszóknál pedig DJ Vágó. Hello Andris.
1: Hello, sziasztok, sziasztok.
0: Tényleg csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, utána pedig jövünk vissza, a lemezjátszóknál pedig továbbra is DJ Vágó.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen.

0: és innentől kezdve pedig továbbra is kettő darab lemezjátszóról szól az adásunk. Hello, Andris!
1: Hello, hello, sziasztok! Igen, lögyböltem egy kis vizet a homlokomra, ugyanis olyan meleg van itt a stúdióban, hogy lehet fűtenek a dalok, nem?
0: Ilyen zenék mellett nem csodálom egyébként, hogy izzadunk. Remélem, hogy ti is jót bulisztok otthon. Ezt is megírhatjátok nekünk, telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Andrissal indítjuk el a második órát.
1: Most egy kiváló felvételt hozok, ami nem más, mint az Eyes on Me. Szerintem ez a nyár egyik kifejezett nagy slágere lesz, úgyhogy érdemes hallgatni.
0: Ebben az órában, tehát a megújult mixixelben még a lemezjátszóknál DJ Vágó.

0: Fenászi Brossz és a Hit My Heart az előző percben itt a megújult Mixixelben. Kellemes estét kívánunk mindenkinek, a talpalávalót pedig nem más játsza nekünk, mint kettő darab lemezjátszóról. DJ Vágó, hello Andris!
1: Így van, sziasztok, hello!
0: Jöttek jobbnál jobb üzenetek, ritkán írok ilyet, de muszáj volt, ez a Mix műsor mindent visz. Ha lenne zenei Oscar-díj, akkor a tiétek lenne. Még anyám is elkezdte rázni rá a fejét, a konyhában, puszi nektek, Lilla.
1: Köszönjük szépen, Lilla, köszi, köszi.
0: És még egy üzenet, hazafelé vezettem a melóból, és annyira elkapott a flow, hogy kétszer is elfelejtettem lekanyarodni. Ez már művészet, nem csak zene, köszi az élményt, ez pedig Petitől jött.
1: Köszi szépen, Peti, aranyos vagy, köszi.
0: Jöhetnek továbbra is a hasonló üzenetek, telefon, SMS, Viber 0620 316-3000. Andrisom, mivel megyünk tovább?
1: Most egy fantasztikus dalt hozok, ami nem más, mint egy Christian Pov felvétel, és Endless Summer lesz a számcíme. Ez egy kiváló kis trances house muzsika, úgyhogy érdemes jó hangosra venni a rádiót, mert ez egy fantasztikus dal.
0: Egészen este 10 óráig, tehát a megújult Mixixelben a lemezi

0: a megújult MixXL, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánunk. 2 óra már el is repült a műsorból, úgyhogy Andrisom, nagyon szépen köszi ezt az elmúlt 2 órát.
1: Én is köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Egyébként nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg bátorító üzenetet. Nagyon jól esik egyébként, és ezért szeretjük csinálni, mert hétről hétre próbálunk mindig újabbnál újabb dalokat hozni, és ez meghozza a gyümölcsét.
0: Így van, Andrisom, jövő héten pénteken majd ismételten találkozunk, addig is jó pihenés neked a hétre.
1: Viszont kívánom, jó bulizás mindenkinek, sziasztok!
0: Hölgyek, urak, a rádiót pedig ne tekergesse senki, maximum a hangerőt, az pedig a maximumra, ugyanis másodpercek kérdése is érkezik a lemezjátszók mögé az új generáció DJ-je, Robin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Nyisd ki a füled, és nyisd ki az elméd. Utazz velünk! Ez egy különleges világ. Sound of Sunshine. Utazás a jelen és a jövő legtrendibb zenéivel. Ők a legnagyobb DJ-k és producerek. Ezek az éjszaka legjobb zenéi mixbe öntve. Mixbe öntve. Mixbe öntve. Ez a város új hangja, az éjszaka igazi ritmusa. Az utazás kezdődik. A vezető DJ Vál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tudjuk, mi a múlt. Tudjuk, mi a jelen. És tudjuk, mi a jövő.
2: A pillanat elérkezett.
1: A térség megújult mix műsorát feltöltöttük valódi BPM számokkal. Sunshine Mix XL. Sunshine Mix XL. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin. A házigazda Glass Norbert. Aki itt nincs, az sehol sincs.
3: Itt is vagyunk, hello mindenkinek! Mondtam, hogy csak egy másodpercnyi szünetet fogunk tartani, hiszen folytatódik a megújult MixXL, egy órán keresztül az új generáció DJ-jem a lemezjátszók mögött, a pinteki, illetve a szombati állandó rezidensünk, Robin. Jöhetnek továbbra is az üzeneteitek, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Nem is szaporítom tovább a szót, játsszuk a jobbnál jobb felvételeket méghozzá mix formájában. Ebben az órában egészen 11 óráig a lemezjátszóknál. Robin. Okay, so yeah, I smoke like a dream.

0: sötétedés után jön a megvilágosodás az éjszakában. Ez a Mix XL a Sunshine FM-en. A DJ pultban, aki az éjszaka legjobb mixeit készíti. Robin.
1: We're gonna skate to one song only.

a megújult Mixixel, ami szól nálatok. Hello mindenkinek, kellemes estét kívánok, érkeztek szép számmal üzenetek. A barátaim azt hitték, hogy a Spotify szól a háttérben. Mondtam nekik, hogy nem, ez a Mixixel a Sunshine FM Mix műsora. És most ők is függők lettek. Puszi nektek, Évim, és még egy üzenet, szombat este van, és Robin úgy tolja, mintha egy klubban lennék. Fejhallgatóval is üt, nem kicsit. Na még ilyet, puszi nektek, Niki. Hát hölgyek, urak, jöhetnek továbbra is az üzeneteitek. Telefon SMS Viber 0620 316 3000. Engedem is tovább útjára a kedvenceiteket, méghozzá mix formájában, egészen 11 óráig a lemezjátszóknál az új generáció DJ-je, Robin.

0: megújult Mixixel, ami szólt nálatok az elmúlt három órában. Kellemes estét kívánok mindenkinek, természetesen ezt a mixet is vissza tudjátok majd hallgatni hétfőtől, méghozzá sunshine.hu-n keresztül. Robinnak közi szépen ezt az egy órát, és hát hölgyek, urak, továbbra is hangerőt a maximumra, hiszen innentől kezdve indul a Sound of Sunshine, méghozzá DJ Vácival. Én köszönöm szépen az elmúlt három órás figyelmet, jó bulizást és biztonságos hazaérkezést a térségben mindenkinek. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.